Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki vezette már a pop listákat, a dance listákat és a country listát is. Ez általában egyébként pont fordítva szokott lenni, a country után jönnek a különböző műfajok legtöbbször az előadóknak, na hát nála nem ez volt. Több műfajban is listavezető dalokat tudott csinálni, ez meg a legújabb kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Bibi Rexa és a New Religion itt a Rádió 1.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the rhythm. Az igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 26-a, Balaton, Szántódrév konkikötő. Na mi lesz ennek a mondatnak a vége? Bizony, na náhogy az, hogy Balázsékkal ezen a nyáron is lehet hajózni, jövő héten pénteken újra vízre szállnak, minden info a radio1.hu-n.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a melóban kitartást, aki pedig úton van, vezessen óvatosan. A következő órában nyugalom, hozom a legnagyobb kedvenceket. Köztük lesz Joel Corey és Taylor Swift újdonsága, de készülök David Guettával, Lady Gagával, Ray Daltonnal és Hypatonnal is. Az igazi mai sláger az Out of My Head pár perc, és ezzel indul az újabb zenei óra itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy pedig Regál Lili, aki most Majorkán zenélt több alkalommal is. Az első fellépés után ugyanis a klubtulaj oda ment hozzá, hogy ez olyan jó volt, ezt újra meg kell csinálnunk pár nap múlva. Szóval extrán menő szerintem. Ez pedig az igazi mai sláger Joel Corey-tól, hát őt se kell különösebben bemutatni senkinek. A Galantis-szal közösen az aktuális kedvencünk a Stay a Little Longer. Ezt indítom már is a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a nyáron is természetesen mi visszük el a hallgatóinkat a legmenőbb bulikba. Ezen a héten például a Sopron Festre lehet páros belépőket nyerni. Most nincs játék. Nyugalom, nyugalom. Üzenni lehet, de játszani nem. 10 óra után viszont Atisnál újraindul a vadi új kör, és bárki be se beheti a páros belépőjét. Ők pedig már is a Medúza Fastballja, James Carter-en, Eddie Dewey-vel, egy nagy csapat és egy nagy kedvenc, a Bad Memories, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezt a dalt is Kuki készítette, viszont ezen a héten, sőt, hát igazából pont tegnap előtt hétfőn bemutattuk a legújabb dalát, a Fire-t, azt is érdemes keresni, óriási kedvenc lett. És ha már új dalok, akkor itt a legújabb Taylor Swift-től az Opel Light, amit indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, hattó ma is Balázsék, jövő héten pénteken pedig újra hajózás velük a Balcsin, a következő órában mondok erről részleteket, elsőként pedig

0: Igen, és az Ázizám a következő zenei óra elején csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ebben az órában is csak ilyen nagy kedvenceket hozok egymás után. Most például Kétó! És a Turn the Lights Off! A telefonvájtad és SMS-szemünk 0620 311.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a folytatásban Ray, aki néhány hónapja ugye szakított a kiadójával, és egyébként nagy ára van az önállóságnak, de az ő esete is azt mutatja, hogy ha erre valaki felkészült, és tényleg tehetséges, akkor abszolút meg kell lépni. És ő is úgy tűnik, hogy nagyon pluszosan jön ki belőle, minden szempontból sokkal többet tud magából mutatni, sokkal kevesebb kötelezettsége van, amit nem akar elvállalni, de persze sokkal több a munkája, egy csomó olyan feladatot is meg kell csinálnia, amit eddig nem, de ez nem megy a zenerovására szerencsére. A legújabb Rádió 1-es kedvenc is ezt bizonyítja. Ray, Where is my husband? Ezt indítom már is.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A mai napon is Sopron Fest játék a 10. telefonálónak. Ha tudja a rádió eszlogent, páros napi jegyet adunk. Mindenki nagyon örül, én imádom, amikor játszani is tudom ezeket. Most éppen nem játszok, de 10 órától ott is fog, szóval mindenki figyeljen, és ha indul a játék, csörögjünk 10-ként, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek megállás nélkül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Június 26-án pedig Balázsik újra kompraszálnak, és egy óriási reggeli műsort csinálnak a Balcsi közepéből. Ez minden évben megtörténik, idén sem lesz ez másképp. Viszont minden évben más a zenei fellépő, idén DJ Metzger Victoria és a BSV zenél majd, és ha már Metzger Viki, akkor az ő remixében hozom most Nagy Bogitól is Destről a Jó leszek újra című óriási kedvencet. Ez a rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset 4. áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3 a helyszínen életüket vesztették, 4 megsérültek. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőr alá adható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az ami van tamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce június 17-én az Alindák és a Laurák névnapján. Hú, Laurát ismerek. Írok is majd rá hamarosan. Most viszont indítom az újabb nagy kedvencet, David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, ez jön a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, ma is lesz játék Sopron Fest páros belépőért. 10 óra után már az első játékot kipörgetjük, 10. telefonáló, rádió eszlogen, bang, páros belépő. Most pedig a Fastból jön ez a Good Life itt.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyre kellemesebb lesz az idő, ma akár 27 fok is lehet, de azért ma még elszóltan esőre is számítani kell, innentől viszont folyamatosan felfelé 28, 30, 32 fok, és persze igazi mai slágerek. A legfrissebb infók után elsőként például Minel és a Rampam Pam, aztán a Balázsék Beston, attól pedig indul a műsor, jövő héten pénteken pedig indul a hajózás is Balázsékkal. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Copernicus éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakít az exekkel, de ezek elég, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek, az
1: hitel,
2: átlagokat.
1: Szerelem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, hitel ne. Gyerek. De az el tudjuk fogadni.
2: Jó, el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert jó, ugye ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit az jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még. De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
3: Akkor a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
1: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy nyomós ér.
2: Igen, nem értem, hogy mi a baj.
1: Miért kéne szakítani?
3: Álljunk le!
2: Ez most még nincs
1: meg ez a
2: téma.
1: Jó szex. A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
3: ez
1: közösen.
3: Ez mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, ez üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz kapcsolat?
3: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
3: Ne ütszeljetek már! Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit,
3: életem. Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott száj egy magyarót. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő, hogy benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. pánikolok, ha nincs senki. Mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánikol éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
3: Igen, igen. Ezek ilyen
2: kis... Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
1: Nem homár.
3: Nem, nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Egy kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez az eltartott, ugye?
1: Még ez az mindig. Eltartott, igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt nem tudom képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel, minden más rossz.
3: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: Hét órát
2: nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
3: elvinni. De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi időt tart, igen. De van a bruttó értéke az azt megelőző időszak, amikor van a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtt meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérjétem
3: hát másfelezni. Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magadat spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ő ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkóva, és találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyerén hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságom, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha, ha rávársz, hogy ő egyik napra másokon megváltozzon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor
1: kell lépni. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsé.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
1: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
3: szerintem olvasom sok embernek
1: be.
3: Kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
2: Szerintem, ha ráakadsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
1: nem
3: a gyerekkel.
1: Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
2: A gyerek hát,
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek. És...
2: De akkor meg...
1: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van két gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna fogkálni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
1: Gyávasság, felmentés. Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy
2: a
3: herceg, a lovag, mit tudom, tehát, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
1: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgy is, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
1: Igen.
3: Ez egy másik tészta, igen.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
6: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
7: Tüggesztati segédeszköz. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól. A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univert.
10: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
11: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a bemutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
0: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
2: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
3: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 6 óra után, 15 perccel. Hello, Júli, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
3: Ma te vagy,
4: hello,
3: Feri!
5: Hello,
3: jó reggelt kívánunk mindenkinek!
5: Meg te is vagy, Balázs!
3: Itt vagyunk, így van, itt vagyunk 6 óra után, 16 perccel. Szép szerdán, gyerekek, jön vissza a meleg, néztétek?
5: Hát figyelj, most volt 20 fok reggel, ahogy én jöttem. Egy 20-acska, és akkor 30 fölé megy, aztán a hétvégén már 35-ek.
4: Lerohad a gatyánk.
3: Jön az El Niño, gyerekek, de jó is legyen, szóval nyár van, úgyhogy jöjjön, jobb ez, mint amikor esik. Persze nyilván kellene víz, meg minden, de én bírom. 30-33 vasárnap, azt a mindenségét neki, jó lesz.
5: Éjszaka esett egyébként, na, nálunk végre. Esett,
3: igen.
5: Nem, azt is láttam, de azt már reggel, minden tiszta víz volt. Azt kérem a jó Istentől, hogy állítsuk ezt be, hogy este 10-től reggel 5-ig.
3: Az milyen durvanál.
5: Szakadó eső érted, és akkor napközben meg...
4: De nyilván automata locsoló.
5: Igen, hogy legyen. Ha lehetne állítani a jó Istennél, vizet

0: ilyen gombocskát, akkor ilyenre tegyük, és akkor nő a vízszint, minden szuper lesz.
1: Igen, az jó, de csak ilyen viharszerű volt, nem? Sajnos.
0: Tehát valami... megmondom neked őszintén, hogy aludtam éjszaka, hát nem tudom, de minden vizes volt reggel, minden vizes volt, motortörölget, és mindent végig kellett.
2: Az csak a reggeli pára.
1: Gyerekek, Mbappé 2 gól, Haaland 2 gól, Messi mester 3-as. Írja sokan.
0: Nem is akármit vitt végig.
1: És ma kezdenek a portugálok, úgyhogy felvaradva a kis... Hiú csávónak fel van adva a lecke azért így 41 évesen, hogy virítson valamit. Már strandon már megmutatta a testét, most már akkor kell egy kicsit focizni.
0: Ez most hogy főhúzhatta a csávót?
1: Hát igen. Nem?
0: Hát azért
1: igen.
0: Ők így egy kicsit versenyeznek egymással, ez a két hapsi. És akkor most Messi gyakorlatilag ott tart, hogy 27. VB meccs. Senki nem csinált még ilyet, Mester 3-ast lőtt a tornán.
2: 38 évesen most rákerestem. Egyébként.
0: És az örök rangsor első helyén álló Miroslav Klosét legyőzte.
1: Aha.
0: Akinek 16 gólja volt, azt hiszem eddig.
1: A Klozet.
0: Klozet.
1: Klozé. Igen.
0: És na, hát szóval, hogy ez a csávó az...
1: Brutál. Egy darab meccset nem néztem ám egyébként, nem tudom. Csak statisztikákat olvasok, nem nagyon érdekelnek
0: akkor
1: a csoportmeccsek.
0: Akkor nagyon nagy bajba vagy.
1: Igen?
0: Mert ha valamit meg akarsz nézni, akkor a Zöldfoki szigetek az csapatát keresd. Figyelj, én véletlenül akadtam rá, Soma így rá van kattamva valamilyen, most elkezdett focit nézni, és akkor én meg ott mattattam a szobában, gyerek nézte a meccset, azt mondja, apa néz már ezért a kapusukat. Vozinjának hívják a csávót, egy ilyen embertelen jófej. Hapsi, figyelj, mindent kifogott, de úgy fogta ki a gólokat, hogy olyan zsenialitása, hogy még én, aki életében nem nézett.
1: Ki kell játszott?
2: Németekkel? Egy hét lett aztán végül.
1: Hát aztán kikapott? Várjál, egy hétre, az más. Egy hét az a Curaçao volt, az más.
0: Nem ők voltak.
1: Igen,
0: Juli
1: más.
0: És a spanyolokkal játszott.
1: Más. Hát, a Curaçao-val kapott ki. Németország Curaçao-val játszott, ott egy hét lett. Curaçao lőtte az első gólt, és aztán hetet bevertek a németek.
0: Igen, 0-0-ás lett a találkozó.
1: Akkor az a spanyolok voltak, mert a spanyolok játszottak 0-0-át.
0: Ezt mondom, tehát spanyolokkal játszott a csávó 40 éves, 0-0 lett, és 7 olyan lövést fogott ki a hapsi, ami egész egyszerűen érthetetlen, hogy csinálta. Figyelj, egy zseni a csávó, a stadion a vállán, őrjöngtek a csávók.
1: Igen. Az Insta oldala 60 000-7 millió, vagy valami?
2: Fél időre, körülbelül 7 millió.
1: 7 millióra ment fel az Insta oldala, tehát én nagyon durvát ugrott, igen.
0: És akkor gondoljunk bele, a Zöldfoki szigetek, hát hogy is mondjam, fizetett focistáj a fizetésébe, a pénzügyi támogatására. Ugyanis elmondta a meccs után, miután ő volt az első, akit kérdeztek, hogy te ki vagy ember, te hogy kell, honnan jöttél? Azt mondta, hogy nagyon sajnálja, mert az anyukáját nem tudta kihozni, mert nagyon drága a vízum. Érted?
2: Vízum.
0: Egy nemzet focistája ott tart, hogy nem tudja kifizetni az anyukájának a vízumát, és hát egyébként meg egy hős lett a csávó.
1: Nagyon kemény.
0: Mindenki a vállán viszi.
1: Igen. És az micsoda? Várjál, de az valami barátságos mérkőzés, ez más. Szerbiával. De az ők még nem játszott, még csak egy meccsük volt. Jó, hát ok, igen, láttam én, olvastam, illetve pontosan a meccset nem, de olvastam ezeket az adatokat.
0: És a csávó, a csávó egyébként otthon másodosztályban focizik. Tehát nem jutott fel az első osztályba, valahogy most beverekedte magát.
1: Óriási sztori.
0: Nemzeti válogatottban annyira emberi, annyira jó történt, hogy jön egy 40 éves csávó kapusként, érted, és hát mi mindent visz egy ilyen meccsen.
2: Ami nagyon klassz, a Hajdúménynek az oldalát láttam, hogy a skót szurkók rájöttek, hogy Bostonban nem lehet nyilvános helyen piát inni. Mit csinálnak? Kibérelnek egy hajót. És azon szinten vágták csatra magukat, nézzek egy ekkora hajót, egy ilyen kis kompszerűséget, és rommá vágták.
1: Ja, mert ha jól lehet inni.
2: Igen, hát ott most ők megtalálták a módját, hogy hol lehet igazán jól mulatozni.
1: Igen.
2: Egyébként én akkarákat alszom rajta.
1: Én nem is kapcsolom be, tehát hogy nem megy egyáltalán.
2: Elkezdem nagyon lelkesen, és körülbelül az első fél idő feléig bírom, aztán utána nagy horpasztás.
1: Aha. Hát nem túl izgi, igen, egyelőre. Nyilván vannak jó meccsek.
2: Vannak jó.
1: Igen. Tényleg vakon vagytok a fociból, ide Peti, igen.
2: És megérkeztem a megszólalásba.
1: Igen. Megfogott mindent, de azért hiszem, írja valaki, igen, 6-1 vagy 7-1 lett. Tehát azért utána berámoltak egy csomót a németek. Ja, de hát minden, ma kezd Ronaldo is, úgyhogy majd megnézzük. Egyébként olyan nagyon nincs lemaradva az összesített listán, azt hiszem most így második vagy harmadik. Tehát, hogyha Roni lő egyet, akkor azért ő még ott elő van ebben. Na de majd megnézzük.
0: De beszéljünk a fontosabb dolgokról, mint ugye
1: igen, tudom, mit akarsz mondani.
0: Beszéljünk a fontosabb dolgokról, mint a... Beszéljük a fontosabb dolgokra, mint a...
2: Fizetni kell, vagy mi?
1: Nem. Cseresné ígéretem van a hétre. Érik a cserkó.
2: Na, és felmásztál már? Bárhova?
1: Még egy kis...
2: Még csak alulra szagolgatod?
1: Egy kis időt kérek.
2: Katikosaraddal?
1: Egy kis időt kérek. Tegnap volt egy... Csúszásban vagyunk, de hál' Isten ránéztem a cseresznyefára, és megvár, úgyhogy... Nem is baj, mert holnapra ígért az Eszter pitét, és holnap melegében kapja meg a cseresznyét. Nem kell ma bejönnie. Mentesítem Esztert, mert azt ígért, hogy én ma hozok... Tessék?
0: Hát akkor nem tudja behozni a pitét.
1: Nem, azt te sütöd.
0: Nem.
1: Azt ő süti?
0: Hát te tegnap egyeztünk meg, te hozol
1: rohadt
0: pitét.
1: Rohadt életbe.
0: Érted? Te hozol pitét, és akkor ő megsüti. Eszter megsüti holnapra, mert ő
1: azt
0: holnap
1: azt hittem, neked hozom a pitét, neked hozom a cseresznyét.
0: Nem, hozhatnád nekem is, de Eszter átvállalta, én nagyon szeretnék már Eszter pitéjéből csemegézni, érted?
1: Egy jó cseresznyés pitét.
0: Egy jó cseresznyés pitét.
1: Ígértem, hogy felmegyek a fára, és hozok cseresznyét.
2: De nem lett belőle semmi.
1: Kicsit sűrűbe kerültem tegnap. De nincs elfelejtve, tudtam, hogy meg fogod kérdezni, már kérdezik a hallgatók, és nincs elfelejtve.
2: De miért nem sétálsz be a spárba?
1: Mert nem akarok csalni. Nem, megtehettem volna, hogy veszek fél kiló, egy kiló cseresznyét a zöldségesnél, de inkább azt mondom, hogy még nem. Még azt én szeretném leszedni. Meg eszembe jutott tegnap, de nem, ez már de olyan béna lenne.
2: Leszarom.
1: Hozok most itt egy fehér szatyom, hogy igen, szedtem cseresznyét, csak átvágok mindenkit. Azt trénem. Inkább azt mondom, hogy nem hoztam, de felmászok és hozom. Ez korrektebb. Ez sokkal korrektebb.
2: Az alján nem akartam csalni. Nem akartam csalni. És akkor lecsipkeded az
1: de van, nem a mászással volt a baj, az idő. Az időbeli gonddal volt a baj, úgyhogy lesz cserkó. Lesz cserkó.
0: Csak az a baj, hogy holnapra hozod, akkor ő pénteken nem jön be a pitével.
1: És jövő héten meg nincs. Ja, de nem, várj, még hétfőre ígérte, hogy hétfő jön.
2: Nem, jön.
1: Igen, hét azt mondja, hogy hétfő lehet, hogy bejön.
2: Tényleg?
1: Benéz, mert itthon van Pestem.
2: Na.
1: És ha hozok cserkót, más nem tud pitét csinálni?
0: De tud csinálni, de hát ez lett volna, érted?
1: Elmondom neki, hogy sosem csinálta volna meg.
2: De. Nem, ez elvi kérdés, biztos, hogy megcsinálta volna.
0: Nem hallgat most bennünket, mert még alszik. Én most belemegyek a csalásba.
1: Igen.
0: Az Eszter miatt, ugye? Igen. Vagy az Eszter pitéje miatt.
1: Csaljunk ide egy fél kiló cseresznyét.
0: Azt mondjuk, hogy te szedted.
1: Igen.
0: Aztán majd hozol holnapra a saját szedésedből.
1: Igen.
0: Érted? És fölhívom az Esztert, hogy Eszterként kicsim itt a cseresznye, ahogy ígérted, gyere be 10-re, és holnap friss, meleg pitét, hópihére szórva, érted, porcukorral fogunk falatozni reggel.
1: Vegyünk ide cseresznyét?
0: Igen. Valaki, aki de erre jár a hegyalja úton.
2: Figyeljetek, hogy fél óra múlva tele leszünk, itt lesz 3 raklap.
1: Nem kell 3 raklap cseresznye.
0: Egy kiló cseresznye kell.
1: Egy kiló cseresznye.
0: Jó, egy kiló cseresznye kell, csak azért, hogy, és ezt később el fogjuk természetesen árulni Eszternek.
1: Megírják neki úgyis azonnal. Leadják a drótot. Leadják a drótot, hogy csalók vagyunk.
0: Te cserkó.
2: De itt valaki mindig nagyon lelkesen hadtápol. Állandóan van mostanában, tele van a tál. Tele van.
0: Jegenye. Jegenye szokott hozni, igen.
1: Oda nézzél.
0: Hát akkor megvagyunk.
1: Hát 6 kiló cseresznye
0: ez
1: van.
0: Ez pont én. Elég egy pitére. Lefotózzuk, küldjük, jöjjön
2: érte. Két kezeddel szedted. Senki meg nem mondja róla. Hűtőben volt? Már rohad?
1: Hűtőben van. És azt mondjuk, hogy jöjjön érte?
0: Persze. Ő ígérte, hogy akkor ma bejön a cseresznyért, amit teszettél a saját kezeddel, és holnapra friss, meleg pitét fog hozni.
1: Jaj, de várom, hogy kíváncsi vagyok a rapitére.
0: Jó, tehát a fele már megdőlt a sztorinak, akkor jöjjön a másik fele, hogy azt
1: mentjük, vajon ami menthető.
0: Igen, hogy azt betartjuk-e. Eszter az
1: ennél életet. Nagyobb cserkom van egyébként a fán.
0: Már jó, nincs így.
1: Sose tapasztaljátok sajnos meg, de ezek ilyen kicsi, ilyen megyszerű cseresznyék. Nekem ilyen nagyok nőnek valami jelent. Nyilván le kéne
2: szedni. Ez fekete és édes, ez tök jó. Ez fincsi nagyon. Neked olyan nagy van, de isztelem?
1: Nem.
0: A nagy a Germersdorfi, nem?
2: Germersdorfi. Mindenhol csak a Germersdorfi nő.
1: Nem tudom, hogy az enyém milyen típus, megmondom őszintén. Az a baj, hogy ti se tudjátok, mert évek óta ígérek egy kiló cseresznyét, csak annyira sűrűbe voltam.
2: Mi nő még basszus a kertetben, amiből nem hozol?
1: Este 11-kor még egy Harley-val motoroztam valahol Cinkotán, érted?
2: Tehát, de hogy éjfélkor, az éjfél a legjobb időpont, amikor cseresznyét.
1: Még igen, 12-re értem haza a motorra.
2: Egy elemlámpával a kezed.
1: Végre sikerült leműszakiztatni a szörnyeteget. Meg
0: mit kerestél Cinkotán?
1: Onnan hoztam el a motor, ja, mert ott volt a forgalomba helyezés, eredeti vizsgálat, amerikai alvásszám, tudod, tehát óriási küzdés vagyok ezzel a motorral. Te láttad a szörnyeteget, és onnan kellett elhoznom éjszaka. És oda mentem ki, és eltévedtem.
0: Hát ezek szerint nem sikerült a forgalmi vizsgálja, mert éjszaka kellett elhozni, nehogy elkapjanak.
1: Várjál, nem, hát az volt, hogy elmentem ki, kimentem a rohadt motorért, mondom, elhozom a motor, se nulla szélvédelem, tudod, hát nincs semmi plexi, fölülsz, ilyen 300 kilós vasszörny, megyek, és nem tudom, hol föltenni a telefonomat. Ezért az azt jelenti, hogy elkezdtem Cinkotán bolyongani balra, jobbra, mert nem volt GPS-e.
0: Néha
1: elővettem a telefonomat, félkézzel fogom a 400 kilós motort, félkézzel fogom a telefonomat, kiukadtam Pécelen. Pécelre kerültem. Fogalmam nincs, hogy hogy kerültem Pécerre.
0: Jó, mert tök ellenkező irány. Tehát teljes, az még
1: azt a csávó, kimegyek ott, jobbra kanyar föl a nullás, és a nulláson végig. Fölkerültem a nullásra, elindultam Szeged felé, nagyon mert jó. Azt hittem, hogy én már Szegeden túl vagyok, de nem, az bőven még Szeged előtt volt. Szeged 0, M5, M4, ki volt írva, Ferihegy. Mondom, lezúzok Pécernél, és Pécerről próbáltam visszakanyarodni, ami annyira ideges lettem, hogy 12:30-kor beálltam a motorral egy McDrive-ba, bevertem két sajtburgert.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy valahol félreálltam.
1: Valahol félreálltam, így támaszkodtam a motoron, 12:30-kor szóval bevertem két sajtburgert valahol az Őrsvezértér mögött, valami nem tudom milyen rákos, borzalmas, borzasztó. És úgy értem haza a motorral, hát az egy élethalál harc azzal a motorral menni. Szóval, hogy ez
0: mindenre alkalmas, csak a városi közlekedésre nem.
1: Semmire, már bedobnám a Dunába, nem. Megmondom őszintén nem szívem szabad. Szerint.
0: Az egy gyönyörű műtárgy, és azt egyébként arra, ha majd egyszer annyira jó megy nekünk, és ráérünk, azt én föl fogom adni postán, kiküldjük az Amerikai Egyesült Államokba, és utána megyünk, és így egyenesen a 66-os.
1: Na, csak arra
2: de ez nem a túramotor, tehát arra van valami más, ugye?
1: Nem, ez nem, ez egy Harley. Ez egy Harley, ami most került végre forgalomba, meg levizsgázva, meg átírva, bonyolult.
2: De és mikor fogod ezt használni, vagy mire?
1: Nyáron. Nem tudom, tegnap úgy voltam vele, hogy lehajtok a Dunáról, és belemegyek a Dunába. Úgyhogy Pécerről kevert, mondom, én már most már évfék körül nem megy fel a cseresznyefára. Tehát ez volt a küzdésem. Meg hát a taximivel kimentem. Na majd erről is mindjárt mesélve, gyerekek, itt volt. Főtaxit hívtam, hallott? Hát azoknál megállt az idő. Hát na mindjárt mesélem.
2: Na.
1: Hát vissza a 80-as évekbe, figyelj. Nem jött volt, mondom, hívok egy főtaxit. Az. Hát megjött.
2: És te igazítottad útba?
1: Hát azt figyelj, az az öreg.
2: Te mondtad, hogy merre kell menni.
1: Kicsi. Jézus Isten.
2: Wunderbauer.
1: 1978-ban ültem utoljára főtaxiba, ha tegnap sikerült egybe beülni, hogy kimenjek.
2: Gördös ülésvédővel?
1: Felfoghatatlan volt. Na mindjárt jövünk, mennünk kell, jó, mert sülinteget. 2 perc szóval a fél hét jövünk, mindjárt játékra jelentkezzetek, itt vagyunk rögtön.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
3: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifelé.

0: Balázsékkal.
1: Hajósz Balázsékkal, a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26 péntek reggel, Szántó Drév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fece nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben és a fiat.hu oldalon.
8: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
9: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
10: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé. 100 000 forint.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
14: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre, 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a szegedi járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten-észak-keleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-4-7 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, időjárásunk. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Ja, a péntektől durran igazán.
3: Há, tűzi játékos ez már mai is.
1: Az már nagyon szép. És már látszik a jövét péntek is. Ugye a hajózás napsütéses 28.
3: Nincs baja.
4: Nincs baja.
1: Nincs baja. Napsütéses 28-ban fogunk reggel 7-kor kihajózni. 10-kor már vissza is érünk, és hát ebben a formában ez lehet, hogy az utolsó. Tehát aki még nem hajózott velünk, az jöjjön. Jövőre más terveink vannak, ezt mondtuk, úgyhogy...
4: Kamionra költözünk,
1: megyünk Babóútra, vagy nem tudom hova, de valószínűleg az utolsó, úgyhogy lehet jönni, vagy gyertek, aki még nem hajózott velünk, az jöjjön, és reggel 7 órakor indulunk, 6 órakor már fölengedünk mindenkit a kompra. Szántód, szokásos, hát ezt most már mondani se kell, akinek van kedve, az érkezzen meg, és 10-re újra a kikötőben vagyunk. Tehát ez igazából egy ilyen laza. Laza 3 óra hajózás, mert hogy 7-kor indulunk.
4: Érkezzetek korán. Tutira menjetek.
1: Igen, mert, tutira menjetek.
4: Meglepően sokan szoktak lenni.
1: Sokan ilyenkor. Vannak, ez egy nagy komp, sokan fel is férnek azért.
4: Hány fős az
1: lehet? Hát ilyen 4-500-an felférnek, sokan felférnek. És tavaly is teltházunk volt, de fölfért mindenki, aki ott volt a kikötőbe. Tehát, hogy jó
4: sőt,
1: volt.
4: Sőt, még gyertek ti is!
1: Igen, hát Ihanyban már azt hiszem nem tudott beszállni senki, de ott oda még fölfértünk. Ott a Szántódon.
4: Kikötünk majd? Valahol lehet Ihanyba? Kompozni? Uh-huh. Ide-oda? Uh-huh.
1: Cserkót eszem, bocsánat, Tihanyba kikötünk, de ott nem akar nagyon senki beszállni.
3: Igen, meg lesse.
1: Meg lesz.
3: Egyébként, hogy mész vissza.
1: Nincs is nagyon értelme annak hát a kikötésnek. Azt nem tudom.
3: Tehát a Szántódra oda mész kocsival, gyalog, biciklivel, igen. Motorral, tök mindegy, felszállsz. Nem realisztikus, hogy leszállsz Tihanyba, hiszen valahogy vissza kell menned a járművére.
4: Hát nem, de valaki, tudod, munkába menne, melóba, tudod,
3: ja, akkor ezzel
4: igen,
3: jön
4: átkompozik igen. Szépen addig, bulizgalt, egy kicsit játszik.
1: Igen. Nyári SMS volt már, kérdezi egy hallgató. Nem gyerekek, de mondjuk, mert hogy bepirosoztad. Uh-huh. Igen, 2 nap, 19 óra, 45 perc és nyári szünet gyerekek. Ezt írta nekünk. 2 nap. 2 nap, 19 óra, így
3: nem
1: állunk.
3: Nem is tudom, hogy mi miatt vár, illetve tudom, hogy mi miatt várjuk, de hogy a fiatal gyerekkel bíró szülők, tehát én 8-10 éves, azért nekik ez rohadt nagy teher.
4: Szíves,
3: hogy
4: mi,
3: igen, mert már milyen nem, tehát tudod, érted, 16-17,
4: 12. Örülsz, nem vagy otthon.
3: Azzal már úgy el van.
1: Szerintem a telefon, meg a PC, meg a kütyük óta nem akkora. Ezt most komolyan mondom. Szerintem ez tökre megváltozott. Régen velünk kezdeni kellett valamit. Vagy izgultak az, hogy mit kezdünk. Ma ott hagyják őket sajnos.
3: Nagy izgulás nem volt. Nálunk, ha jól emlékszem.
1: Ott hagyják őket gépezni. Igen, tudom, nem mindenkinek, de azért legtöbb 13-14 évesnek már van telefonja, gépezik, leül, és sajnos tolják. Összebandáznak, és brutál gépezésben vannak.
4: Hát 10-12 évesek, igen, de hát a 6 meg a 7 évesnek is.
1: Hát a 6-7 az neccesebb, igen.
4: Nekem ilyenkor már táblázatom volt. Egymást váltották a iskolai táborok, meg minden, úristen.
1: Hogy mit, hogy hova menjenek.
4: Mekkora előkészület volt.
1: Ja.
4: Ki vigyáz, hogy vigyáz, mikor megyünk szabadságra.
1: Ah, igen, hát ez most már úgy azért nagyon nincs, igen. Fehérjében gazdag a cserkóbal is, kérdezi Szabika, az nagyon, az nagyon.
3: A kis kukacok benne.
1: Az nagyon, nagyon gazdag, igen. Kapjátok be, de tényleg kapjátok be a bokámat, bocs, nem rátok haragszom, de muszáj ventilálom, mert nincs kis szídom, de tényleg az, hogy 349 ezer euró, meg a héten lehet, hogy vége az ársapkának, ezeket nem tudom hova tenni, hol az anyjában van a beígért 1000 forintos benzin?
3: Hát igen.
1: Igen, Barnabás. Hát az most egyelőre nem lesz.
3: És ugye az is előfordulhat, hogy az ársapka alá megy a benzin ára.
1: Igen.
3: Tehát, hogy azért is lesz vége.
1: A jó fejek fenntartják.
3: Ennek a sztorinak. Igen.
1: Azt nem jó fejség. Olcsó a benzin, nem mi tartjuk
3: már,
1: az ársapkát.
3: Már 510-ért tudnátok tankolni, de értsétek meg, ársapka van.
1: Ársapka van, úgyhogy nem megyünk lejjebb. Ja, hát akkor vége az ársapkának is igazából, úgyhogy az mindenképpen.
4: Újjában elfúló hangon felszokott hívni Mirohaj azzal, hogy most tegyünk eurót azonnal.
1: Igen.
4: Fel.
1: Óriási befektetésnek tűnik most eurót venni? Azt gondoljátok?
4: Az a belső 250-re.
1: Igen. Mindenki igen, eurót vesz
3: igen,
1: most?
3: Igen,
1: mindenki
3: igen,
1: eurót
3: vesz. Kemény.
1: Hát a nyári nyaralásnál ugye nyilván ott könnyebb.
4: Meg a párnacihába.
1: Ja, igazából. Ezt szeretem ezeket a lakossági nagy befektetéseket. Most kell venni eurót. Hozd a párnacihából a dolgot, és akkor mindenki nagy befektetéssel bevásárol euróból. De jó, nyára, ha mész nyaralni, akkor igen, érdemes most. Aztán lehet, hogy még egy kicsit olcsóbb lesz. De ez az új sáv, valószínűleg ez a 340-360.
4: Ez egy jó állapot egyébként.
1: Tessék?
4: Ez egy jó.
1: Ez hosszú távon is, hosszú távon valószínűleg tartható.
3: Nyilván azon soproniak, akik kijárnak dolgozni, és Euróba kapják a fizetésüket, ők nem örülnek neki.
1: Nekik most egy kicsit lejjebb esett,
3: kicsit gondoljatok arra, hogy hosszú éveken keresztül jó volt nektek, és plusz hát, hogy a nemzetgazdaságnak is ez elméletileg jó lehet.
1: Igen, ennyi. Abszolút, abszolút jó, meg hát a rám fordulunk majd itt az euróbevezetésre, azért annak még sok kritériuma van, de igen, akkor még akár további erősödés is. További erősödés is várható. Igen. Váltottam 5000 eurót, megyek nyáron Kínába. Remélem megérte. Azt ők nagyon szeretik. Igen.
3: Szerintem ott mindent szeretnek. Nem?
1: Tudsz, persze.
3: De ez kiviszel eurót, ugyanúgy tudod váltani.
1: Ugyanúgy át, dollár, eurót, persze. Mindent átváltasz. Persze, mindent átváltanak. Na jól van, jó ötlet, Cserkó, tenned, kérdezi valaki. Gyerekek, megnézzük. Hát pár szem, kicsit meghajtja a rost. Kicsit azzal nincs
3: baj. Ha 7-től 7:30-ig nincs adásban, akkor tudjátok, hogy mi történt.
1: Igen,
3: ugye?
1: Igen.
4: Oda vágok.
1: Akkor tudjátok, hogy gőzborotvaként lángolok. De egyelőre nincs nyoma, úgyhogy nyugi van. De nem, túlságosan nem szabad sokat enni. Na itt van a játékosunk, jó reggel.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello, ciao, mi helyzi?
5: Hát, elég korán keltem. 3-kor indultam Nyíregyházáról Budapestre. Elvenni kolléganőket, és éppen tartunk Szegeden, most Kecskemétnél álltunk meg egy kicsit pihenni. Megyünk a kollégákhoz egy kis energize napot tartani.
3: Az mi, hogy energize nap?
5: Beszélgetünk, kajágatunk.
4: Aztán begyomunk.
5: És feltöltődünk.
3: De várjál már, te Nyíregyházán élsz, és neked Szegeden vannak a kollégáid?
5: Igazából országszerte vannak, vagyunk Nyíregyházán, Szegeden, aha, Budapesten, Sopronban, Miskolcon, Debrecenben, egy elég nagy telekommunikációs cégnél.
1: Na, szép. 2:36-kor írtad az üzenetet.
5: Nem volt jobb dolgom.
1: Ez kemény. 2:30-kor kaptuk az elsőt. Hogy...
4: És ez ilyen spontán csapatépítő? Vagy ez minden évben egyszer legalább?
5: Vannak ilyenjeink, és akkor, ha összejön, akkor meg is tartjuk.
3: Mert mondjuk most Bence, hogy 2-kor fölkeltél, szerintem olyan 11 körül rohadt nagy buli lesz délelőtt, ahogy alszol, ráborul egy ilyen asztalra.
1: Hányat kaptál már el a kolléganők közül, kérdezik?
5: Egyet sem.
1: Na,
4: és hányat fogsz?
3: Mi a terv?
5: Ma nem azt mondtam, hogy félnél vagyok, de feleségem van.
3: Csapatépítő, hagyjad már.
1: Csapatépítő, az oda lehet.
3: Hány csajt vettél fel?
5: Négyet. Móni, Gina, Tündi, Márti. Itt szurkolnak. Van, aki nem is bírja hallgatni, és elvonult, van, aki kocsiba, van, aki telóról, benzinkútnál állunk.
4: Aki elvonult, az annyira izgul, hogy nem bírja hallgatni?
5: Igen, rettentően izgul.
3: Nem, az annyira utál bennünket, hogy azt
1: mondja. Miért? Mitől izgul? Hát nem is ő játszik, vagy miért?
5: Hát tudom, én is azt kérdeztem, de aggódik. Hát ez van.
4: Aggódik.
1: S hány fiú volt meg? Kérdezik. Őszintén, ha nem volt meg lány, akkor itt valami más van. Fiúk közül mennyi van. Na jó van, Bence, kivel akarsz játszani?
5: Veled, Balázs.
1: Igen? Tehát itt a Juli is, csak mondom.
4: Csak... Bali, veled akar játszani.
1: Jó, nem akarok lebeszélni, csak mondtam, hogy Juli is. Juli is itt van. Ha mely fiú a lányjal, de játszhatunk együtt is, ahogy gondolod, Bence.
5: Ha van kedved.
4: Már 4-en ülnek a kocsijában. Velük se játszik.
1: 4 csaj, igen. Jó, persze, szívesen. Hát ha akarsz, akkor nyomjuk. Jó?
5: Szuper. Tök más hangod van telefonban, mint rádióban.
1: Igen? Mondom, hogy meleg. Mondom, hogy tudni. Jó volt a hallgatói
5: kérdés. Egyszer kerülök élő szóba, vagy ilyesmi.
1: Jó volt a hallgatói kérdés. Nem lány volt ott, fiú volt ott. Igen. Na, menjünk?
5: Menjünk, próbáljunk.
3: Na figyeljetek, 3-2-1, tessék!
1: Elindítottam. Na, Bence, jól mondom, így hívnak, Bence?
5: Jól mondod, Bence.
1: Bence, hány éves vagy, Bence?
5: 34.
1: És már van feleséged, mióta?
5: Van feleségem, 15. éve vagyunk együtt, és van egy 7 éves kisfiam is.
1: 15. éve? Akkor ő az
5: elég
1: első?
5: Kemény.
1: Első? Komoly csaj az életedben?
5: Komolyabb, nevezzük komolyabbnak. Még formálódunk.
1: Na de hány éves voltál? 17?
5: 19.
1: 19, amikor megismerkedtetek. És el is vetted?
5: 8 éve. 8 éve vagyunk házasok.
1: Na, az kemény. Egy gyerek.
5: Egy gyerek, egy kutya. Bőven elég. Lenne mit kipihenni a nyereményből.
1: Ja, mert hogy a hotelbe lehet elmenni.
5: Bizony.
1: Hallottad, hogy milyen jó nyereményünk van?
5: Hallottam. Ki szeretném használni mindenféleképpen. Mondjuk jövő héten megyünk Tunéziába. az se lesz rossz.
3: Rajd meg, Bence!
1: Így kell csinálni.
4: Jövő héten indulok egy világkörüli útra. Hajóval. Csina most már visszajöhet.
1: Bence, jól van, figyelj, megvan ez az ajándék. Bár egyébként is meg lett volna, de, de így is megvan. Meg az ajándékcsomag is megvan, ügyes voltál.
5: Nagyon szépen köszönöm. És egy élmény volt veletek, és hát ez a nyeremény, ez most jól fog jönni. Elég zúzós év volt, meg lesz is.
1: Na jó, várjál.
4: A Tunézia jut előtt.
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél. Figyelj, ez a nyereményed.
2: Gratulálunk. Az ön nyereménye egy 2 éjszakás pihenés 2 fő részére félpanzióval a Lifestyle Hotel Mátrajó volt.
1: Na,
5: nagyon szuper, mindenki kijött boldogan, és csak egy embert vihetek magammal, és az se a többiek közül.
1: Ennyi.
3: De hogy csikoltanak a lányok.
1: Hogy örülnek a lányok.
3: Egyszerre 4 nőt tettél boldoggá. Na?
5: Az viszont nem semmi. Nem tudom, Guinness rekord.
1: Jó. Guinness
4: rekord vagy Guinness rekord?
1: Küldjük neked, jó? Vigyázz magadra,
5: köszi. Nagyon szépen köszönöm.
1: Ciao,
3: hello.
1: Jó, ez jó kis nyeremény, Lifestyle Hotel 2 fő, az egy jó kis hotel.
4: Az nagyon jó.
1: Igen.
4: Még soha nem voltam.
1: Nem voltál?
4: Nem.
1: Lölő Hotel, azt hiszem ez is.
4: Hát, de melyik?
1: Jó, még melyik nem.
3: Jó, egy pár tartják még magukat.
1: Ez majdnem ott a tetőn van, jobbra lemész, egy kis szép, írét, szép kis hotel. 100 évvel ezelőtt mi is jártunk ott. Tessék?
6: Egyik voucheredet nekem adtam.
1: Neked adtam a voucheredet?
6: A Klassz FM-be dolgoztunk.
1: Tényleg?
6: És fú, hát nagyon nagy élmény volt, megmondom őszintén. Most hozta föl emléknek a Facebook. Bocsánat, eléggé elment a hangom.
1: Szóval igen,
4: nagyon szexi. Nem tudom, mit történt.
1: November hónap végi hangod van itt a...
6: Nem fogok túl gyakran beszaladgálni, de ezt el kellett mondanom. Nekem
1: és kaptunk vouchert a Lifestyle Hotelbe valamiért.
6: Így van. És akkor te már voltál, és akkor mondtad, hogy nem akarsz elmenni a gyerekkel, meg Pettivel is mondtam.
1: Na.
6: Ilyen nagy vonalú.
1: Örülök néha, hogy azért emberi dolgok is kiderülnek rólam ebben a műsorban.
6: Nagyon cuki voltál.
1: Nem csak valami negatív. Néha vannak azért pozitív dolgok is, amik így napvilágot látnak. És elmentetek?
6: Elmentünk, és nagyon, fú, eszmélet, tényleg nagyon jó volt. Nagyon klassz, gyönyörű helyen van, erdőben van.
1: Erdő
6: a
1: közepén, igen.
6: Gyönyörű.
1: Tényleg szép.
6: Igen, nagyon.
1: Tényleg szép. Jól van, gyerekek, ez a nyereményünk, ez még van egész héten. Úgyhogy ezt még meg lehet.
6: Olyan nehéz lehet dönteni, finni. Mert annyi jó fejhallgató van. Vannak napok, amikor olyan sok jó fejhallgatóval beszélek, de
1: hát
6: Bence olyan vidám volt, olyan aranyos
1: jó lenne,
6: volt
1: szerintem. Nem, aranyos volt.
6: Tök jó fej volt.
1: Meg eleve 2:30-kor ír egyet, tudod, ez ilyen kedves.
6: Ő már akkor kocsiba volt, gondold el. 2:30-kor ő már úton volt, tehát elindult föl. Nyíregyháza, Budapest-Szeged. Hát, na.
4: És 4 nővel egy autóban.
1: Fú, de nehezen bírnám.
4: Csicseregnek, beszélgetnek,
1: húzzuk. Mikor jó arcok, akkor lehet. De azért
3: de
1: az nagyon kemény, igen.
3: Anácska, éneked már az, hogy az légy, aki vagy.
6: Az légy, aki vagy.
1: Nagyon kemény
6: hangod. Érezd jól magad.
1: Keménybe vagy.
4: Na mi volt a taxis csávóval?
1: Mindjárt mesélem. Csopán, nincs időm, mert Zsülin tegetett. Így áll egy neocitránt, hogy valamit pihenjél.
4: Vagy itt meg te a teját, amit minden reggel nagyon kevés.
1: Valamit, kúrán magad egy kicsit.
6: Nekem mindig ez van, tudjátok, van egy elrontott mandula műtétem, de erről már meséltem, és minden ilyen baci azonnal lezuhan ilyen nagyon mélyre, és ettől megy el a hangom. Tehát ugye majdnem megnémultam gyerekkorom, olyan jól sikerült egy rutin műtét. Egy laza 3 hónapon ment rá erre a kis beavatkozásra.
1: Akkor ez még vissza-vissza köszönöm.
6: Igen, és akkor ezen már nem lehet sajnos segíteni. Voltam gégészni egyebek, és hát ezzel együtt kell élnem.
4: Megfújt a légkondi.
6: Ez valószínűleg egyébként tényleg
4: valahol.
1: Igen. Ezt most lehozta volna a riposz, hogy Bali odatta a wellness a kollégájának, de sajnos megszűnt.
6: Jaj, Istenem!
1: Hát igen. De... Földet rá.
3: Soha sokat. Jót nem hoztak le. Ne soha semmilyen jót. Már.
1: A ti pénzeteket.
3: Én emlékszem.
1: Igazából ebben az egészben az volt a legszebb, hogy most derül ki, hogy egyik sajtóorgánum se tudott piaci alapon működni. Tehát mindenfajta szemétséget, hazugságot egyébként nem piaci alapon gyártottak, hanem a te pénzedből, meg a tiedből, meg az övéből. Tehát, hogy érdekes módon már nincs finanszírozás, nem működnek ezek a lapok, de érdekes, hát akkor miből hazudtatok eddig, hanem az én pénzemből, meg a tiedből. Ráadásul rólunk.
4: És hát sok kollega jelezte, hogy egyébként nagyon nehéz volt ott dolgozni. És nagyon sokan Etiszára szavaztak.
1: Ez nagyon nehéz volt ott dolgozni, tudod, szóval, hogy azért erről is van véleményem. Persze, mindig szar, valaki utcára kerül, de azért senki nem kergetnek asztal körül, hogy naponta egy olyan orbitális hazugságot mindenkiről. Szóval ez azért kell egyfajta jelenfejlődés, hogy ezt megugort, hogy gyerekek, ehhez én már nem adom a nevem, akkor inkább jelalok, vagy elmegyek máshova, vagy építkezésre. Tehát, hogy nem nagyon tudom azért a riposztos kollégákat zárójelbe sajnálni, mikor a 26. ótvaros hazugságot írták rólam, rólad, Feriről, rólunk, mindenkiről. Igen, tehát jól kinyalhatják a seggemet.
6: Egyébként meg nem voltunk a szavazó fülkébe. Mindenki azt mondta, amit akar, messziről jöttem.
1: Igen. És mindez közpénzből finanszírozva. A mi adónkból, a mi pénzünkből. Gyönyörű történet. Hirtelen már nincs pénz. Na jaj, hogy nem piaci lapon működtetek. Hát de sajnálom.
4: Pest is látok is, ott is.
1: Ó, Molnár Miklóssal az élet. De tudom sajnálni. A szervilitás paganiniáért. Segnyalásból. Ötös. Mindent lehozott, amit le lehetett. Szégyelje
4: lesz
1: magát.
4: Lesz majd egy nagy szerkesztőség, ami felszippantja ezeket az embereket.
1: Remélem, nem szippantja őket föl senki. Tehát, hogy... Na jövő mindjárt. Egy perc, pontosan 7 óra itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
6: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Melyik történet kerül a bajnokcsapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
12: Új ablakpárkány azonnal? Ne várj rá heteket! Műanyag párkányok nagy választékban raktárról. Vaták Ablakcentrum. www.vaták.hu.
13: Magyarországon gyártott Master Wallglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wallglass.
0: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio 1.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
2: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon, június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás. A Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyárvégéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A körközetén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel jó reggel kívánunk reggelt mindenkinek. Maradona nem szeretne interjút adni, amíg zene van, kérdezi valaki. Maradona adhat?
2: Nagyon jókat mond, tudjátok.
1: Egyébként azt szeretem bennünk, hogyha mi fociról beszélünk, hogy egy mondatunkban három olyan hiba van közben, de hogy mi úgy beszélünk a fociról, hogy senki. Tehát tarthatnánk minden nap egy foci 10 percet, amikor megvitatjuk a VB nagy dolgait teljesen antitalentumként. Tehát, hogy
2: jó, de most abba belekötni.
1: Még a troll focit felhívhatnánk, hogy ők mondjanak egy-két információt, és akkor na, erős lenne a csapat így.
2: Mi rajtuk szocializálódtunk.
1: Így van.
2: Mi a troll focival sokat beszéltünk, úgyhogy ilyenek vagyunk. Most abba belekötni, hogy a gólt azt nem lehet kivédeni, ugye beszéltünk az ötfoki szigetek kapusáról.
1: Az ötfoki szigetek kapusáról, aki nem Kuraszó, aki a közben azért kapott hetet.
3: Aki nem egy hét, aki nem a németekkel.
1: Aki nem egy hét, hanem döntetlen, de játszott a spanyolokkal. Én bemondtam gyorsan, hogy hát nem, hát most ez a Messi ezzel a Mester 3-ossal egyébként nem nagyon húzott el egyébként, mert ott van a nyakában Ronaldo, és ő ma kezd a portugálokkal, az nem az a Ronaldo, hanem az a brazil Ronaldo. Tehát, hogy semmi köze annak ahhoz, amit mondtam, hogy Ronaldo most utolérheti, mert hogy közben megnéztem, itt valaki felhívta rá figyelmet, köszönöm szépen, hogy ő ez a brazil Ronaldo, tehát a nagy Ronaldo, ugye, legalábbis így emlegetik, aki nem szeretik a fiatalt, vagy a másikat, hogy ő nem ér az igazi Ronaldo nyomába. Na most ő van a Miroslav Klose, meg a Messi alatt.
2: Aha.
1: A Ronaldo. Tehát ő
2: brazil Ronaldo.
1: A brazil Ronaldo. Tehát az igazi Ronaldo, az nincs fönt a listán, mert ő VB-n annyira nem tud gólokat lőni, már hogy tud, de nem olyan sokat. Úgyhogy teljes erdő, gyerekek.
3: Jó, és mi van Détárival?
1: Igen, mi van Détárival, de várják, közben megnéztem, hogy fönn van egy magyar is ezen a listán, Kocsis Sándor 11 góllal ott van a minden idők legeredményesebb VB góllövő listáján, és csak 16 most a Messi.
3: Azt.
1: Tehát a Kocsis nincs annyira elmaradva, nyilván már nem fog tudni gólt lőni.
2: Így van.
1: Érthető okokból, ezt nem kell talán mondani. De hogy fönt van egy magyar a top 10-ben a Pelé alatt. Azért ez mindenképpen nagy dolog.
3: A Pelé alatt.
1: A Pelé alatt van a Kocsis. És nagy elánnal bemondtam, hogy de hát ott a Ronaldo, és ma kezd a Ronika, érted, 41 évesen meglátjuk. Mire kell, nem ő az. Tehát, hogy az ég egy gyatta a világon, az első 10-ben nincsen benne, úgyhogy teljesen vakon vagyunk.
3: Gyerekek. Nem osztogattak, hanem fosztogattak. És most Anna.
1: Teljesen vakon vagyunk a futballal. De nem baj, tehát ennek ellenére megbeszéljük azért a futball híreket.
2: Ami bennünket érdekelt, és amennyire lálátunk,
3: azt halljátok.
1: Úgy van, ezt nézzétek el nekünk, nem nagyon tudunk. Nem nagyon tudunk ebben újat mutatni a foci rajongóknak, de majd, ha itt már továbbjutásos, egyenes, kiesős meccsek vannak, akkor ráfordulunk.
3: A döntőre találunk.
1: A döntőre összeszedjük magunkat, és akkor ott már elkezdünk majd fogadásokat is megtenni, meg minden. Igen, ő a Pufi Ronaldo.
2: Igen, tehát itt írja valaki, hogy kettő van, a sukár. Meg a Pufi.
1: Van a sukár, az még kim van a pályán. És van a Pufi, aki meg nem volt mindig Pufi, csak nagyon Pufi lett, mikor abba hagyta, meghízott. Na, ő a brazil Ronaldo. Ő van ugye most a harmadik helyen a góllövő listán. Ő sem fog már nagyon javítani ezen. Úgyhogy Messi még lő egyet-kettőt, akkor minden idők legeredményesebb VB játékosa.
3: Jó, és mi van Dzsuzsákkal?
1: Dzsuzsi is fönt van. A 198. Mínusz 33 góllag.
2: Jó, az is helyezés.
1: Igen.
2: Na.
1: Szóval, hogy ez van, gyerekek. Pelé felett, Soma írva. Soma Messi a gól.
2: Javulunk, higgyétek el. Megyünk, javulunk, mi is most tanulunk, és nem vagyunk restek bevallani.
1: Ki az az edző, aki most hűtőtáskán üldögél, tessék? Ő ki?
2: Mi van?
1: Van egy edző. Van.
2: Igen.
1: Akiről azt olvastam. Urugvái. Ő az urugvái edző, tehát bezsülléci. Ő kézzed el, ő egy hűtőtáskán üldögél, mert az a kabalája, hogy ő mindig elviszi a hűtőtáskáját, és imádja őt is, a sajtó felkapták, babonából üldögél egy hűtőtáskát. Ezt elhiszed?

0: ide, milyen csapatok jutnak ki. Imádom. Én ezeket a történeteket szeretem a VB-n. A zöldfoki szigeteket, a Curaçao csapatát, hogy megérkeztek táncolva, érted, egy régi iskolás busszal. Szóval, hogy ő is zseniális. Ő meg viszi mindenhova a saját hordozható hűtőrádáját, és azon nézi a meccset, mert neki az kabalát hoz. És berakod azt a hűtőtáskát, nem hiszed el. Egy csávó üldögél egy hűtőtáskán.
1: És
0: óriási.
1: Vajon ott a hajú csinál szendvicseket bele? Tehát
0: az, ez egy jó kérdés, hogy mi van a hűtőtáskában.
1: Igen, ugye?
2: Mi volt az első vajon? Első, nyilván sok gólos meccs volt, és akkor rájött, hogy ez volt a titka.
0: Hogy hogy jutott el oda, igen, hogy neki a szerencse, vagy a kabalája, igen.
2: Egyébként egyrészt óriási előny, másrészt óriási átok, hogyha egy ekkora tárgy szorult be úgy, mint kabala. Mert hogy nyilván a sportolóknál van egy csomószor olyan, hogy mondjuk fordítva veszi fel az alsónadrágját, vagy az okniát, vagy egyéb ilyen kabala dolgok, de amikor egy hűtőtáskát kell cipelni innen oda, onnan ide, mert hogy az a kabala, akkor az azért nehéz körülményesé teszi a
0: dolgokat. Az igen, nem, azok viszik neki, tudod, és akkor ő ráüldögél. Ráüldögél, és ott drukkol neki. Nincs meg, Zsül, nem találod a hűtőtáskát? Urugvái edző.
1: Zseni.
0: Urugvái edző, Marcello Bielsa, vagy Marcello, ugye többféleképpen lehet mondani, Bielsa, így hívják. Babonából viszi az ő hűtőtáskát. Hát én imádom az embert. Én ez ilyen különcöket szeretem, rájöttem. Igen, nagyon szeretem.
1: De a legtöbb edző, ugye az ilyen nagy edzők, azok sétálgatnak a pálya szélén, fölugrálnak, ő végigüli?
0: Igen, végig üli? Igen, ő végig, hát azt nem tudom, nézd, YouTube-ra üsd be. És akkor kiad videót. Ő az, az ember, hogyha megkérdezed a csapat a taktikájáról egy szupermarketre, akkor beszél róla több mint egy órát, teljesen függője a munkájának, írják itt nálunk sokkal jobban a focihoz értők. Dávid, köszi az infót. És te teljesen megszállott az ember. Üldögél egy hűtőtáskát. Nem az ilyen fazonok a jó? De. Vagy a kapus, akit említettünk, hogy 500 ezer követőből, vagy 100 ezer követőből lett 6 millió követője?
2: Igen, egy darab fél idő alatt.
0: Egy darab fél idő alatt, érted? Belájkolták, és most van 6 millió követője. Ő kicsoda? Ő a zöldfoki szigete. Az már komoly marketing értékkel bír. Azt már el tudod adni, azt már lehet értékesíteni. Tehát az szenzáció.
1: 25 évesen kezdte a csávó.
0: Az edző?
1: Nem. A kapus. 25 éves volt az első profi mérkőzés, most 40, és itt gyönyörűt védett. Én megnéztem a hűtőtáskát.
0: Ott ül a hűtőtáskán. Hát imádóan csávó.
1: Komoly darab, hátsó kiskerekekkel, párnázott tetővel, úgyhogy ez egy extrás cucc.
0: Igen.
2: Nézd, az a piros.
0: Az a piros kék.
2: És a kék. Van amikor
0: piros.
2: Igen. A hűtőtáska lényeg.
0: Ő régen googolt az egész meccsen, de gondolom már nem bírja a térde. Ott van az ominózus Üstök hűtőtáska. És figyeld, leül a hűtőtáska.
2: És ráült a kávéra.
0: Ráült a kávéra. Valamilyen csapatkapitány, nem tudom, valaki lerakta a kávét, és ő ráült, de ül a hűtőtáska. Én bírom az ilyen arcokat egyébként. Tehát nagyon szeretem.
2: Nektek van bármilyen babonátok?
0: Ami tárgyal viszek, hozok?
2: Nem, bármi, mondjuk egy szokás, vagy egy rituálé, mielőtt belépsz a stúdióba, csinálsz valamit, vagy...
0: Semmi,
1: hátraszaltót szoktam ugrani, mielőtt belépek. Igen,
2: csak... Utasd már meg, hogy kell.
1: Tudod, mindig korán jövök, csak annáig láthatják. Nincs, nekem.
0: Én azt mondom, hogy ezeknek kicsit a rabja leszel, ha ezt nagyon elkezded. És akkor az már átmegy egy ilyen kényszerbe, meg átmegy egy ilyen cselekvésbe. De én a konditerembe is látok olyanokat, akik nem lépnek rá bizonyos dolgokra, és látom, hogy ő már jön be, és nézi a vonalakat, és nagyokat lép a terembe, és nem átlépi. De hogy én ezt így inkább a kényszerbe teszem, nem babonára. Nem lép vonalra a csávó például, teljesen fura.
2: Nekem egy szülős.
0: Úgy közlekedik.
2: Szülős bugyim volt.
0: Az micsoda? Az mi ez a szülős bugyi?
2: Hogy az első szülésnél megjegyeztem, hogy melyik bugyi volt rajtam, és a következőben már direkt abban mentem, mert hogy az első szülés az nagyon jól sikerült, és akkor gondoltam, hogy ezt
1: és milyen lett a második?
2: Szuper.
1: Az is jó, akkor bugyi miatt van.
0: De mit, te bugyiba szültél?
2: Nem.
0: Ja? Nem az, vagy azt leveszik? Vagy az nem az?
2: De.
0: Az nem az a történet, hogy leszedik a bugyit? De csak abba mentél.
2: Abba mentem a kórházba, igen, és az úgy megmaradt, hogy mi maradt, mi volt rajtam, milyen fehér nemű volt rajtam, és akkor következő alkalomból kabalából azt vettem föl, hogy hát, ha akkor az...
0: Ja, nekem nem volt ilyen nagyon igazából, ilyen olyan tárgy, amit így viszek, vagy kabala, vagy valaki rám hagyja. Nem nagyon volt ilyen.
2: Újabban kopogok.
0: Az a hova?
2: Megint elkezdődött.
0: De megint jön az őrületed?
2: Akkor érzem, hogy kezdnek szétcsúszni a dolgok, amikor ezek így becsúsznak, ezek újabban kopogok.
0: Mert tudom, hogy azért kérdezed, mert valamit vallani akarsz.
2: Nem, csak úgy eszembe jutott.
0: Könnyíts magadon, de hol kopogsz? Kinek? Hol?
2: Ajtón. Ajtófélfám.
0: De várj, de hogy? Te bejössz, vagy mit csinálsz?
2: Igen, ha belépek a stúdióba.
0: Itt most kopogsz.
2: Igen.
0: Bekopogsz az ajtón?
2: Hát nem, itt az ajtó félfán kopogok hármat.
0: És beengeded magad? Ajtó, tehát mondod, be. Hogy gyere, Juli? Vagy csak kopogsz?
2: Csak kopogok.
0: De és ezt a szobába is otthon?
2: Igen.
0: És a rádió előtt is, amikor bejössz az ajtót?
2: Nem, ott nem, de ide, ha belépek, akkor kopogok.
1: És a buszra, amikor felszállsz.
2: Mindenhol kopogok.
0: Várjál, mitől függ, hogy hol kopogsz, és hol nem?
2: Nem tudom, ha úgy általában...
0: Beakad egy cselekedet hirtelen.
2: Igen, és van, hogy ez így nagyon megerősödik a napközben, és akkor több helyen kopogok, de az elindulás előtt, mikor kilépek a lakásból, akkor kopogok. Ide, hogyha belépek a stúdióba, akkor kopogok.
0: Érdemes lenne erre ránézni, nem?
2: Egy csomó dologra rá kellene.
0: Mindig azt mondom, hogy erre nézzünk rá. Érdemes talán erre egy kicsit ránézni. És akkor az a kényszerképzeted, hogyha nem kopogsz, valami rossz történik? Tehát teszel mellé valami?
2: Az a kényszerképzetem, hogyha ha kopogok, akkor minden szuper lesz.
0: Ja, az egész más, mint amit én mondtam. Na, tehát ha nem kopogok, akkor valami rossz történik, de ha kopogok, akkor jó lesz.
2: Jó lesz minden, igen.
0: Azta mindenség itt neki.
2: Ez egy szar szitu. Akkor tudom, hogy kezdek rottyol lenni, amikor jönnek ezek a dolgok.
0: Jó,
2: és Júli, aztán kikopnak.
0: Szóljál mindig, ha kopog, hogy bejöhet. Jó, tehát ha itt ülsz, kopog a Júli, és ha nem kopogott, akkor szóljál rá, légy szíves, hogy miért nem kopogod.
2: Miért, de egy időben azt csináltad te például, hogy ezt.
0: Nincs, az egyszerűen csak egy idegi fáradtságot, és néha adok egy hangot. Nem tudom, hogy belerakhatjuk a mérleg két serpenyőjébe, hogy
1: az
0: óránként,
1: óránként adok egy,
0: csinálok egy ilyet, vagy most az ajtófélben kopogok. Hát nézd, magad aránthatsz ebbe a szakadékba, szívesen megyek veled.
2: Nem ebben.
0: Úgy érzem, hogy a kettő között azért van némi különbség.
2: Ebben egyedül zuhanok. Na, de akkor térjük vissza izére a babonákra.
1: Juli, engedd el. Meséld el a taxis
0: sztorit. Taxis, gyerekek.
2: Taxis,
0: figyeljetek. Mikor ültetek utoljára a főtaxiba?
1: Nagyon régen.
2: Reptérő hazat.
0: Mentem, amerre lakom, és jött szembe egy üres taxi. És ahol én lakom, oda nem jön ki a bolt. És jött szembe, jött egy üres főtaxi, égett a lámpája.
1: Egy lezárt területen élsz?
0: Nem nagyon van spektrumban, tehát ott nagyon kín van.
1: Oda már senki nem
2: van
1: jár.
2: Egy sorompó, utána Görbódi.
0: Igen. Gépfegyveres örök. Igen. Hát ott azt kell, hogy mondjam, hogy azért a főtaxinál megállt az időte. Szóval eleve az, hogy úgy hívod a taxit, hogy fölhívod és automatára tesznek, és várakozol. Hát ez már ugye a bolt után azért egy egész más rendszer, hogy 2 percig egy gépi hang, hamarosan kapcsoljuk a kezelőt. Felveszi egy baromi unott hangon kezelem, tessék fel a taxi. Tudod, ott már érzed, hogy a 80-as években vagy, mert ugye mindig applikáció hívom. Jobb, dumálunk, hova lesz a taxi, hova lesz, igen, oda kicsit húzza a száj, jó, oké, hova lesz, adja az automatát, és az automata majd megmondja, mennyi idő múlva jön a taxi. Ekkor már 5 perce hívod a taxit. Tehát az egész tényleg borzasztóan jó. Az automata keresi a taxit neked, és akkor várat, addig zenél valamit, és mond szöveget, majd azt mondja, hogy az a kért autó 15 percen belül érkezik. Jó. Megjön a taxi, keresztbe áll az utcába, innen indulunk, keresztbe áll az utcáról. Üvöltözik valakivel telefonon, hogy a boilert hogy kell bekapcsolni. Itt már tudtam, hogy... Hogy ad forró vizet? Figyelj, ha bekapcsolod a kombot, benyomod, akkor forró is van. Igen, és akkor magát viszem? Mondom, hát, én lennék az utas.
2: Előre vagy hátra ültél?
0: Hát csak, nem ülök előre soha.
2: Hát a boiler esetleg tuti előre ülnék, és beszélgetnék vele.
0: Hogy is, azon gondolkoztam, hogy lemondom. Kifizet a változat, és inkább elsétálok. Beülök a taxiba, tudod, megüt ez a kellemes retro dohányszag, Wunderbaum. Elül egy csávó egy 1986-os iPad-be bekötve 43 kábel, belegabajodva, minden. Tehát ott szerintem te 4 órát bogoztad volna ki. Elindulunk, mondom neki, hogy megyek Cinkotára, Cinkota, aha, nagyon gondolkozik, de kihagy a GPS neki, mert kontakthibás az iPad, ezért ahogy bekapcsolja a GPS-t, az 1 percenként, fél percenként eltűnik. Megáll egy jobbra forduló, balra forduló kereszteződésbe, ahol ki kéne fordulni, akkor ő elkezdi bejutni, mondom, nem lehetne, hogy elinduljunk.
1: Hát de merre
0: kell most menni? A nullás felé, vagy menjünk át akkor a Budakeszi? Nem tudom, hatan dudálnak meg, hogy megtenni, hogy elindul, és félreállunk egy busz megállóba. Jó, akkor elindul, de nem biztos, hogy jó irány, mondom, majd én mondom fejből az irányt, induljunk. Jó, mondom, menjünk át a Margit hídon, és akkor ott gyorsan irány, Cinkota, Kacsó-Pongrász felüljáró, mondom neki az egészet. Megyünk Margit híd, elmegyünk az Erzsébet híd fel, mondom, hova megyünk, mester? De mondom, most mondtam el, hogy merre menjünk. Mondom, a GPS fél percenként kikapcsol, nem lehetne azt állandóra tegyük? Mondom, jó, semmi baj. Akkor ő átmegy a Lánchídon, helyre hozzá, mondom, akkor ne menjünk a Lánchídon, menjünk az Erzsébet hídon, menjünk végig ki a Tökölin, ott ráfordulunk a Hungáriára, M3-as felüljáró. Jó, belemélyedek a telefonomba, látom, már az arénánál vagyunk.
2: Szeged.
0: Hova megyünk, mondom, na ott már nagyon, hova megyünk? Közben címek jönnek neki, közben lehal az iPad-je.
1: Várjál, Boyle-sztorit
0: lerakta, várjál, fuvarba vagyok, le kell tennem, fuvarba vagyok, mondja a csáv, hogy 70 éves ember ülök hátul. Közben ő néha buszsából úgy próbál besorolni, hogy folyamatosan dudálnak ránk. Esküszöm, bekötöttem magam. Én soha nem kötöm be magam.
1: Kicsit féltél, mi?
0: Na, és akkor ott mondom a keletinél. De mondtam, hogy erre menjünk. Nem ezt mondtam, mondom a keletinél, menjünk végig a Tökölin, jobbról veszük a keletit, rámegyünk a Hungáriára. Hát én nem ezt mondtam, én belemélyedtem a telefonomba. Mondom, nem lehetne, hogy állandóra kapcsoljuk ezt a GPS, hogy lássunk valami, talán az megmondja, hogy merre kell menni. Bízzak benne, őrsvezértér. Kijutott, hát kijutsz, mert ott is kijutsz, hátul őrsvezértér, végig, kimész címé, kimész ingotára. 3 percenként valakivel közben anyázik, aki el akarja ütni, meg akarja semmisíteni, el akarja taposni. Minden fékezésnél úgy fékez, hogy lefejelte az első lét, mert úgy vezet a csávot, kis gáz, brutál nagy fék, de úgy, hogy sehol semmi piros lámpa, csak ő megfékezi, mert jobbról azt hiszi, hogy jön valami. Figyelj, én imádkoztam, hogy hagyd szállják ki. Mondtam, hogy uram, csak érjünk oda, nekem. Jó, ő most behozza a késést.
1: Padlógáz.
0: Padlógázra váltott. Éreztem, hogy szorul a urak. Figyelj, 1980, DeLorean, ő vissza a múltba. Egy olyan retro utazást kaptam tegnap, úgyhogy köszönöm a főtaxinak. Never ever. Tehát, hogy soha többet.
1: Van ám apja.
2: Van apja, igen.
1: Van főtaxi app, csak ugye, aki a
0: hát az valószínűleg Commodore-ról lehet meg. Nyitni, tehát, hogy nekem az nincsen.
2: Haverkod nem akart? Nem volt semmi szándék?
0: Nem, ez az a szint, ahol beülsz, és tudod, hogy nem lesztek jóba. Tehát ez nem ugyanaz. Adtam neki egy nagy borravalót, megérkeztünk, elköszöntünk, a végén mondta, hogy ne haragudjak, kicsit neki is nehéz volt. Hát mondom, ez mindannyian nagyon megszenvedtük ezt a fuvart. Nagyon szépen köszönöm, hogy kihozott soha többet. És mindezt mondom egy ilyen kellemesen dohányszagú, műbörös, wunderbaumos olyan kocsiba, ami beülsz és mosolyogsz, mert azt gondolod, hogy tényleg a 80-as években vagy. Szenzációs volt az öreg. Egy kábelhalmazban egy nem működő laptoppal.
1: Apám, hogy szerette ezt az autót?
0: Körülbelül lesz. 70 éves, aki a fején megvilágosodik, behozzuk a kését.
1: Jó, őszöz már, őszözett. Ő milyen volt az zakós?
0: Nem volt rajta zakó, de hát...
1: Innyakkendő.
0: Ahhoz a hasonló. Szemüveggel, kopaszodva, taxis briefkóval. Az egész, mondom, olyan volt, mint a 92-ben leintettél volna valahol a keletinél egy taxit. Szenzációs űrutazás volt.
2: Nekik már semmiféle vizsgát nem kell tenni a városból?
0: De neki szerintem nem.
1: De igen, ő már ezt megszerezte.
0: Ő ezt 63-ban megcsinálta, szerintem
2: azóta jó. Hol kerestem a népköztársaság útját?
0: Nagyjából ez volt azért táncsis körül.
2: Mi? Hol vagy? Hol vagyok?
0: Hol van a Moszkva tér?
2: Hol van a Moszkva tér?
0: Van még
2: forgó óra?
0: Őrület volt, úgyhogy azt hitte turista, hogy körbe mutatta a város. Igen. Boiler milyen volt? Hajdú?
1: Van még info.
0: Nem mertem megkérdezni, ritkán félek kocsiba, tegnap ez is megtörtént. Nagyon vártam, hogy kiszálljak. De jó, jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Találkozik két zenész.
8: Rögtön láttam rajtad, hogy nem egy sima fiú bandás csávó vagy.
9: Te meg túl jó vagy mulató zenésznek.
7: Az egyik sztár, a másik lúzer.
10: Ez az én dalom, én írtam.
11: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
7: Paul Rudd, Nick Jonas, életem legjobb száma a mozikban.
12: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
10: A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
12: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
13: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Reklámot hallottak.
16: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
19: Megérkezett a jövő autója Szekszárdra az Alisk Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Alisk Autócentrumban. Szekszárd, Bátaszéki út 132.
20: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
16: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Hamarosan pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Jubileumi fotókiállítás nyílt a Millenáris Parkban abból az alkalomból, hogy pontosan 40 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Hungaroring. A 40 kép a Mogyoródi versenypálya 1986-os rohamtempójú építkezésétől kezdve mutatja meg a hazai Forma 1-es futamok történetét, egészen a közelmúltban történt modern fejlesztésekig. A tárlat a július 26-ai Magyar Nagydíj végéig látogatható. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazzművészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonos a szervezet célkitűzéseivel. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában. A nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai

0: reggel.
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3.48 lesz pontosan 2 perc múlva.
2: Jó reggelt!
1: Üllőiről az M4 felé befelé Gyömrői körforgalom előtt full mindenkit szondáztatnak, nagy a sor, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Gyerekek. Köszönjük szépen, ez a szondáztatás ez most nagyon beindult így a rendőrség részéről, nem? Hogy korán reggel kiállnak és elindítják a szondáztatást. Ennyien vagyunk, akik
3: hát
1: iszunk
3: ezek reggel? Szerint, igen, ha már szondáztatás egyébként, meg itt beszélgetünk Zsül kiváló elektromos rolleréről. Lehet azt is egyébként. Nem tudom, hogy olvastátok-e a hírt, hogy egy fiatal ember bérelt egy elektromos rollert, ráállt, elindult, nagy gáz, és gyakorlatilag 300 méterrel az elindulás után pont azon posztoló rendőr előtt taknyolt egy rohadt nagyot.
1: Nagyot fikázott, igen.
3: Igen, azt hiszem, el is tört is magát a kezem, vagy valami ilyesmi, hogy a válla el is tört. A lényeg a sztoriban, hogy ugye hát bíróság elé került az ügy, hogy elektromos rollerezett, nem veszélyeztetett senkit, senki ott nem volt a közelben, lehet, hogy a rendőrök megijedtek, hogy elesett. 1,8 millió forintos büntetést kapott.
1: Mert
3: részegen vezetett.
1: Na de várjál, ha részegen vezetsz, akkor kapsz egy 50 000-es vagy 100 000-es szabálysértést, vagy csekket, vagy megbüntetnek, hogy elveszik a jogsidat. Mi az, hogy 1,8 millió forint?
3: Igen, másfél évre ugrott a jogsia, tehát ez is benne van. 1,8 millió forintos a büntetés, és most ugye az van, hogy még másodfokra viszik, mert 2 millió 2-t akarnak.
1: Ne csinálj, teljesen irreális.
2: Az lehet, hogy mert hogy olyan borzasztóan magas volt a véralkohol szintje, tehát sakár részeg volt, az lehet, hogy azért lett ennyire magas ez a díj.
1: Na de nincs egy 2 millió forintos büntetés, hát akkor elveszik a jogosítványodat, elindul ellened egy eljárás, eltiltanak a vezetéstől, értem, hogy a vérében most volt 2,2 000-ék, de hogy az haladó, itt az tényleg haladó.
3: A Pesti Központi Bíróság, egyébként a csávó nagyon korrekt volt, lemondott a izéről a tárgyaláshoz való jogról, hogy ez gyorsabban haladjon, együttműködött, tettét megbánta, minden megvolt, a központi kerületi bíróság mérlegelte a büntetlen előéletet, a beismerést és a kizárólagos saját sérülést, mint enyhítő körülményt, majd összesen 1,8 millió forintos pénzbüntetésre ítélték a fiatal.
1: Az a baj ezzel szerintem, hogy itt most olyan nagy a káosz így az e-rollerek, meg a rollerezés, meg minden szinten, hogy nincs ez rendesen szabályozva. Tehát, hogy igazából a Kressznek kellene ezt jól szabályoznia, hogy ez most megfelel annak, hogyha én autót vezetek? Ez annak felel meg, hogy én bringát vezetek? Nem. Ugye, mivel a Kressz nem mond semmit az e-rollerekről, így igazából gondolom, hogy az ügyészség is az ittas vezetés kapcsán azt tudja nézni, hogy ez nagyjából olyan, mintha autót vezetnél, de nem.
3: De?
1: Tehát, hogy ugyanakkor én értem, hogy de. Na, de hogy ezt kellene szétszedni. Vagy akkor mondjuk azt, hogy ugyanaz, mint autót vezetnél, legyenek rá ugyanolyan szabályok, de hogy rohadt nagy a káosz a rollerek kapcsán, a bérelhető rollerek kapcsán, és ugye most az ügyészség meg a hatóság az úgy tekinti, mintha a tettes személyautót vezetne. De te nem személyautót vezetsz azért, te rollerezel, az nem ugyanaz.
3: Jelen pillanatban ugyanaz a hatály alá esik a dolog, nem kerékpárnak minősül, ugye, amíg az, de tök érdekes, hogy például az e-bike, az elektromos rásegítéses bicikli, az kerékpárnak minősül. Mert ott neked effektíve ugye hajtanod kell ahhoz, hogy rásegítsen, ez a logikája a dolognak, tehát az bicikli. A roller pedig, mivel önálló közlekedésre képes emberi erőhatás nélkül, mert csak a gázt kell nyomnod, a gázkart, ezért az autóhoz hasonlónak minősül. A 2,2 000-es véralkohol az négyszerese a bűncselekmény szintnek, és azt mondta a bíróság, hogy igaz, hogy csak a csávó sérült meg, de hogy ez innentől kezdve akkor is sérüléssel járó balesetnek minősül.
1: Még ha te saját magadnak is okoztad, és lemondtál a tárgyalásról, és elismerted, hogy hibás vagy. Egyébként szerintem hosszú távon ezeknek a rollereknek az lesz a sorsa, ami már skandináv országokban zajlik, hogy le fogják őket váltani majd az elektromos biciklik. Tehát, hogyha elmész például Skandinávhoz, mondjuk Kopenhágába, akkor ott azt látod, hogy a rollerek száma minimális, sőt egyáltalán nem, és kiszorították őket a sokkal kulturáltabban vezethető elektromos bringák. Mondjuk nyilván egy bringás nemzetről van szó, és minden sarkon bringabérlés, és többen közlekednek bringával, mint autóval. De hogy például Brüsszelből is kitiltották, jó, most nem jó hasonlat, mert Brüsszel szakaljuk mindenki. Gondol valamire?
3: Mondj egy másik
1: de 2025 januártól nem tudsz elrollerezni. Tehát egész egyszerűen nincs rollerbérlés, és nincs az elektromos rollereket úgy, ahogy van leállították. Nem feltétlenül ez a megoldás, de miért nem veszünk át valami európai szabályozást, ahol ez működik, ahol ez ki van találva, ahol ez jól van kitalálva, ugye más, ha bérelsz, más, ha sajátod van, más, ha elektromos biciklivel mész. Valamit csinálni kell. Hát a sürgősség az tele van koponyatöréses fiatalokkal, mert állandóan esnek kelnek, és fölszállnak ezekre a rollerekre, és nem tudják őket kezelni, kicsi a kerék, jön egy gödör bukó nélkül, leakad, azonnal elszállsz.
3: Na most itt a bukó kérdés, ugye? A bukós is a kérdése.
1: Na bukó is egy nagyon jó kérdés, igen.
3: Amit felelős rollerező, lásd, ami Gyulánk használ. Igen, ám, de ha bérelek egy rollert, nincs, az bukó,
1: nincs
3: nálam
1: nincs bukó.
3: Meg kéne oldani, hogy legyen rajta bukó, ugye? És akkor ez már egy biztonságtechnikai dolog. Még egy adat, mert Zsül mindjárt jön valami fontosra, de még egy adatot hadd mondjak, hogy a rolleres balesetek 80%-át a bérelt rolleresek okozzák. Tehát ez is egy tök érdekes.
1: Igen. Hát nem vagy hozzászokva, nem ismered, nem tanultál meg rendesen rollerezni, persze.
0: Én olvastam azt, hogy külföldön összehajtható bukós isak van, ami tudom, hogy nem egy teljes...
1: De bérelhető? Van
0: egy ilyen kis,
1: kis doboz,
0: abból kiveszed, fölrakod a fejedre, és használod ki.
1: De ez 1,8 millió, az kicsit erős azért. Tehát én értem, hogy az ügyesség is most azt próbálja szabályozni, hogy oké, a Kressz nem szabályozza, majd mi nagyon szigorú büntetést mérünk mindenkire, hát ha akkor a rolleresek megérnek. De ez megint nem a végrehajtóhatalomnak kellene ezt, hanem a Kressznek kellene valami egységes dolgot kitalálni, amit aztán mindenki betart. 2 millió azért, mert
3: az egy kérdés, hogyha mondjuk te autóval hozol ilyen fokú részegséget, tehát 2-2-t, összetöröd magad, igen. És ugyanígy eltörik a vállad, az is 1-8.
1: Én nem hallottam még 1-8-as büntetésről. Nyilván, ha a véralkohol szintet a sakár szintjén mondom, van.
3: 2-2, tehát ilyen nincs. Klinikai halál közelében volt a csávon.
1: A 2-2-ben bele szoktak halni, tisztelt bíróság. Tehát, hogy dicsérjük meg a fiút, hogy ez két lábon, hogy ezt élő, két lábon kihordta.
2: Nem sokáig.
1: Nem sokáig egyébként. De az 1,8 azért az nagyon túlzónak tűnik. Az nagyon túlzónak tűnik.
2: Az se feltétlenül igazságos, hogy egyébként meg kerékpározni, arra csak az a szabály vonatkozik, hogy amíg az alany biztonságos kerékpározásra alkalmas állapotban van.
3: Tehát három sört megiszol, attól te még mondjuk biztonságos vagy, vagy kettő, tök mindegy, hogy mi a mérték.
1: Na de ez egy pontos szabályozás.
2: Ennek nincs a határértéke. Hát én azt gondolom, hogy 3 deci tömény után is biztonságosan.
3: De ott a rendőr eldöntheti azt, hogy ha téged megállít biciklivel, hogy te mennyire mentél össze-vissza. Ha nagyon, akkor büntethet. Ha nem, akkor úgy látja, hogy te 2 sör után még szuperül vezetsz biciklit, ott nem büntet. Ha 2 sör után elkap rollerrel, még ha nem is látszik rajtad, az már büntetés, mert ez autónak, vagy hát nem autónak, hanem járműnek minősül.
1: Oké, és miért veszik el a jogosítványát? Tehát ő rollerezett, berúgott.
3: Mert autószó. Közlekedésben veszélyeztetek.
1: Na de nonsens. Tehát, hogy nonsens, hogy bukod az autós jogsidat, mert most én fölülök egy rollerra, én véletlenül elesek azzal a rollerral, vagy okozok valamit. Mi köze annak, hogy én ezt nem autóval okoztam, bocsánat, én rollerezt, béreltem egy rollert.
3: És a azért motorral okozod, az sem
1: hát ugyan? A motorhoz már kell egy jogsi, azt megszerzed, motorral okozod, de elveheti a motoros jogsidat.
3: Is.
1: Vagy akkor legyen jogsi, de ne bukjam már az autós jogsimat. Értem a szigorítást. De most egy másfél évre elveszik az autós jogsidat, mert elestél egy rollerral. Tehát a kettő nekem nincs azonos kategóriában. Ugyanakkor értem, hogy ittasan vezeted, de befizette a büntetést, a hülye magát törte össze. Tehát nagyon katyfasz a szabályozás igazából. Mindenki balra jobbra néz, nincsen. Nem tudod, hogy mi van.
3: Azért vagyunk így ezzel a témával, mert ránézel egy rollerre, és nem érzed úgy, hogy ez egy közlekedési eszköz. Az egy másik dolog. Mennyivel megy az ön rollerre, Gyula? Ha ki van ütve, ugye, mint a tied?
0: Nem, ha nincs ki ütve, mennyivel az, az
1: 35-tel. 35-tel?
3: Hát, egy korrekt csávó vagy, igen. Azért én tudom, hogy ezt hol kell elvágni, melyik kábel, hogy ez 70 legyen.
1: Tud olyat is, nem ez a típus, de van ez olyan, nem. Ami van. Igen, azzal mentem haza egyik balatoni éjszaka, Zavárdi Boszárszóra.
2: Mennyivel?
1: Hát az nem volt egy...
2: És milyen állapotban?
1: Szengedd el.
2: Volt egy ilyen hónod alatt?
1: Plázsos buli után, nem a sajátom után, de mentem, mondtam, mi ez itt róla?
3: Na csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy 70-nel mondjuk motorkerékpáron már cicereksz, hogy azért 70-nél már történhet valami. A roller maga, mint gyerekjáték van egy kicsit az agyunkba, érted? Hogy gyerekként rollereztünk, és ha egy roller megy 70-nel, akkor azt mondjuk, hogy de hát ez csak egy roller.
1: De igen.
3: A motoron már fölveszed a protektoros kabátot, protektoros nadrágot, a magas szárú
1: cipőt. Igen, de azzal már azért közlekedésben veszel részt, hát az teljes. De azért ezzel nem mész úgy a főúton, ezzel
2: az
1: ilyen
2: bicsó főúton
3: mész. Hát nem, meg át a izé az Erzsébet hídon mennek
0: 70-80. Egy
2: kerekű rollerrel néztem múltkor, ment mellettünk 50-nel, baszki, hát fel sem mernék rá állni, és az meg ment 50-nel.
1: Jó, nekem akkor sincs érvényben az, hogy a jogosítványomat bukom. Tehát én ezt a kettőt nem tudom összetenni. Tehát, hogy az én megszerzem kocsira a jogsimat, és én rollerezek, és elveszik a jogsimat, menjenek már fenébe. Miért nincs zéró tolerancia? Mit tökölünk itt az alkohollal? A rollerezel nem ihatsz?
3: Ez, hát ez, ott ez van.
1: De nálunk ez van?
2: Ez
1: nem
2: igen,
1: van. De nem az van, hogy
2: ne,
1: meg
2: nem tartja a bicikli. Az bicikli.
1: Jó, de akkor, akkor legyen ott is. Tehát mind, semmi. De
2: pont azt mondom, hogy igazságtalan. Így nem. Van. Tehát a biciklis az ihat, a rolleres meg nem.
1: Ő eldöntheti, hogy mennyit iszik, de a rolleres sem mennyit nem ihat.
2: Amíg én biztonságosnak vélem, hogy én biztonságosan tudok közlekedni biciklivel, akkor én lehetek akár sakárrészeg is, ha nem állít meg a rendőr, akkor én bemehetek 2,2 ezrelékes véralkoholszinttel a forgalomba. Úgyhogy tök részeg vagyok. Tehát, hogy ez nem igazságos. Ez
1: teljesen fura az egész szabályozás.
4: 2023-ban kitiltották Párizsból a kölcsönözhető rollereket, nem véletlenül. Tehát olyan sok halálos baleset volt belőle, hogy azt mondták, hogy ennyi volt. Most a Vitézi Dávidnak olvastam ugye a nyilatkozatait, most dolgoznak ezerrel egyébként ennek a szabályozásán, mert a Betesda kórházba tömkelegével vannak benne olyan emberek, akik
1: nagyon
4: is, mert idén ketten meghaltak. Én itt hajnalban csodákat látok, Balázs, csak tudnám mondani neked, a Ferenciek terén külföldiek sörrel a kezébe ketten állnak a rolleren, és hasítanak össze-vissza a Ferenciek terén. Jönnek át
1: az
4: a hídon,
1: igen,
4: mennek
1: is
4: a Gellért tér irányába, olyan szinten erős, hogy így nézem, hogy úristen, és mennek 50-60-an.
1: E-bike-okra kell cserélni, mondom, nagyon sok skandináv országban már roller nincs, bicikli van, kulturáltabban mész, két kereke van, nagy kereke van, nem tudsz olyan gyorsan menni, 25-nél leszabályoz, sokkal kevesebb baleset van, hát tehát ott igen, eltűntek a rollerek, jó, egész egyszerűen. És ugyanúgy a Lime-ot bérlet, Lime, csak már ők is átálltak a bringa bérlésre.
3: Mert ezt a fajta bérlést ugye a rollerrel könnyedén meg lehet oldani, e-bike-okat nem hagynád kint az izén az Andrássy, hogy akkor jössz, lecsipantod és mész.
1: Hát, plusz, na ez megint az, hogy mi nálunk nem lehet, mert ellopják. Hát mondom, menjek Koppenhágában, nézd meg, igen, mi van. Tehát, igen, hogy csak e-bike-ok vannak, bérelhető Lime-os e-bike-ok.
3: Vagy akkor ott van a közlekedés azon része, amikor a rolleres azt mondja, hogy jaj, esik az eső, fölpattanok a buszra, a rollert összehajtod, így magad a biciklivel nem engednek föl. Érted? Tehát, hogy van egy csomó
2: praktikus... Jó, de babakocsival meg felszállhatsz. Nem foglalak akkor.
1: Jó, de saját rollerrel, ja, hogy saját rollerrel nem szálltok föl. Aha.
3: De saját rollerrel fölbusz.
1: Hát a bérlő nem száll föl buszra a rollerrel. Azért akkor lecsippantod, leszállsz róla, igen, és az az irányos, hogy Lime-os rollert viszont.
3: Csak hogy miért nem bringa? Mert a bringát például nem tudod fölvinni. A buszra nem engedik föl a biciklit Budapesten. Nem. A rollert összecsattintod, fölszállsz vele, senki semmi köze hozzá.
2: Azzal kapcsolatosan van bármiféle szabályozás, hogy például ki vagy hány évesen bérelheti, mert hogy én ilyen 10-12 éves gyerekeket is látok rajta, akik nyilván elkérték apának a bankkártyáját, és azzal fizetnek, de senki nem ellenőrzi azt, hogy például 6-8 éves, vagy 10 éves,
4: van, a
2: és hárman állnak rajta, így egymásba kapaszkodva. Tehát, hogy ez... muszáj ezzel valamit kezdeni, meg nonsens az egész, hogy nincsen erre szabályozás, miközben 40-nel, 50-nel kimennek a forgalomba, tehát valamit kell vele kezdeni, de ez
1: de mit hiszi, nagyon dolgoznak rajta,
2: ez
1: hogy...
2: Ez nagyon combos.
1: Az 1,8 az combos, igen. Ha rollerből levizsgázom, megkapom a B-jogsit, részemről oké.
3: Okay.
1: Én ezzel az egész ügyben ezt tartom, csak felháborítanak. Nem, a jogsinkat nem adjuk a rollerezünk, bocsánat. Tehát azért a kettőt ne hozzuk már össze.
3: Na most például akkor egy jót vetettél föl, ugye nagyon sokan vezetnek nagy teljesítményű roller, mindenféle képzés nélkül. 50-nel megy a városba, és az első jobbosnál fogják úgy telibe csapni a csávót, mert nem tudja, mi a jobbkész szabály. Nem tanítják az általános iskolában a kreszt, nagyon nagy hiba, és ők úgy szállnak fel a nagy teljesítményű rollerre, ma már ugye ez szabályozva van elméletek, de biztos vagyok benne, hogy 10 ilyen rolleresből mondjuk 5-öt el tudsz kapni, aki életében nem járt kresztoktatáson, hogy ő úgy közlekedik, és átmegy a járdán, ami ugye tilos, jobbosba úgy megy bele,
1: nem tud,
3: a belvárosban előttem 100 000
2: Nekik elvileg egyébként a biciklisávot kellene használniuk?
1: Te, Júli, én más sem tudom, ezek használnak mindent. Múltkor az Erzsébet hídon egy kis csávónak motorról így átöntegettem, hogy király vagy haver, ott csapattam mellettem, érted?
2: És próbáltad leelőzni, de nem
1: sikerült. A GS-ről poroszkáltam egy 50-nél, és jött mellettem egy mosolygó 14 éves. Hát mondom, anyukát tudja, haver, mutattam neki motorról, hogy menő vagy kis srác, röhögött, kis bukó volt rajta, úgy csapatta át az Erzsébet hídon, te mit csinálsz itt?
4: Csak tudod, mi a
1: egy ekkora kerékkel, egy 10 centis kerékkel, tudod? Az első csatorna fedélen szállsz el, tehát teljesen irális.
4: Hát, hogyha neki megy egy gyalogosnak, azért azt is tisztázzuk, tehát itt most arról beszélünk, hogy ő nem vesz észre a jobbost, meg ütközik, de mi van, hogyha neki megy egy gyalogosnak 40-nel?
1: Hát az akkor...
4: Ne tóthal meg.
1: Ne járjon arra a gyalogos. Hát.
4: De mennek a... De mennek a
1: hát most mennek nem kell ott kolbászolni a roller
4: előtt. De a járdán rollereznek, Balázs, tehát igen, hogy mit csinálja a nyomorult szerencsétlen.
1: Ne járjon ott. Most elvileg ugye ott van nekik a bicikli út, nem azon megy, ő már járdán nem megy. Figyeljetek, én nekem egy vakon nem vagyok a szabályozásban, nem tudom.
4: Tehát, hogy... Nem mehet, és nem ihat.
1: Vagy
2: nincs
1: egy kicsit vadnyugat ez most igazából.
4: De mehet a járdán, mondja Zsűr, öttel. De nem 50, mert hanem 50.
2: Hát akkor toljad.
3: Igen. És itt megint azon, hogy nem rossz a szabályozás, mehet a járdán öttel. Ki tartja be?
1: Senki. Nem tud betartani. Hát nem tud betartani.
3: Öttel, hagyjad már.
1: Na jó, hát majd most készül valami, aztán meglátjuk, hogy ezt így sikerül-e egységesíteni. Biztos van egy csomó olyan nálunk kicsit szerencsésebb fejlődés törvényű országok, ahol ezt jól megugrották, hogy hát kéne venni valamit, nem? E-bike-ok, rollerek, bérelhető rollerek, lime-ok, nem tudom, de valamilyen működő rendszert azért ők meg nem kell újra föltalálni itt valami
4: kötelező
1: nagyon nagy dolgot.
4: Biztosítás van, és nagyon sok erő a bérelteket kitiltották.
1: Kirakták a bérelteket.
4: Kitiltották, tehát nem tudták megoldani.
3: Balatonparton egy csomó sétányról, azt hiszem Füreden se lehet most már rollerrel végig menni, mindenhol
1: kirakják őket.
2: Dobd fel már most a már részre. Ja. Most még jó áron el tudod adni. Megérkezik, múlva. Mit érti, az kirántja alólad a rollert.
1: Fél év múlva beszakad a rollered ára, úgyhogy igen. Tehát 1,8 millió és másfél évi jogsijelvétel.
3: És most ezt emelni akarják 2-2-re.
1: Combos. Azt mondta az ügyész, hogy nem fogadjuk el emelni.
3: Ez kevés, az 1,8, 2-2-re föl tudnánk tornázni.
1: Egy átlag normál magyar családnak a gyerekkel esik rollerre, ne verjünk már rájuk 2 milliót. Tehát én értem, hogy szigorúnak kell lenni, ne verjünk már rájuk 2 millió forintot, mert
2: hát,
1: konkrétan...
2: Nyilván példát statuálnak ezzel a történettel.
1: Oké,
2: na de 1,8
1: és van két kétségbe esett szülő a másiknak, egyetem is, hogy ki tudja fizetni.
2: Azt hiszem, ez egy felnőtt volt egyébként. Hát
1: valami fiatal.
2: Nem változtat. 1,8, azt mindenki megérzi. Sokan.
1: Combos. Azért az combos. Igen, lehet, hogy beszélünk a Vitézivel, hogy haladnak ezzel, rácsörülünk valamikor a témába. Jövünk mindjárt. Egy perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis?
2: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
8: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért. Június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
9: Megérkezett a fekete péntek! 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
10: Notino.
11: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
13: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
0: Reklámot hallottak.
14: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
16: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
17: Szia, drágám! Na, ná, Istenél aludtam ma is!
16: De jó neked! Mi a titkod?
17: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
16: Sedacur Forte.
17: És a koncentrációt nem befolyásolja.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
20: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok.
21: Természetes, biobinder kötőanyaggal készült.
20: Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért.
21: Master Wolglass.

0: Rádió egy top 50. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV. Megkötötték a Nyíregyháza-Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő kivitelezési szerződését. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és a Rakamasz közötti, közel 200 méteres hosszú híd is. Új szakmai szervezet jött létre a Magyar Jazz és Improvizatív Zene képviseletére. A Magyar Jazz Művészek Fóruma célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, valamint elősegítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A szervezethez minden olyan muzsikus csatlakozhat, aki a jazzt vagy az improvizatív zenét saját művészi tevékenysége részének tekinti, és azonosul a szervezet célkitűzéseivel. Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték első fokon azt a karate edzőt, aki a szolnoki kalandparkban felrúgott egy kisfiút 2024 nyarán. A szolnoki járásbíróság védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, súlyos testi sértés büntettének kísérlete miatt egy év börtönbüntetést szabott ki, 3 év próbaidőre felfüggesztve. Emellett 5 évre eltiltotta a karate tevékenységtől, mint foglalkozástól, a karate oktatástól, az edzősködéstől, a mutatóktól, a versenyzéstől, illetve pénzbüntetésre is ítélte. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész és a férfi védője is 3 nap gondolkodási időt kért. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gomb elem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten, északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggel.
1: Műszaki hívás, kamion akadályozza a forgalmat az M0-ás autóton. Az ülőúton kifelé vezető oldalon a Sopmárk előtt 4 rendőrautóval, 8-10 rendőr szondáztat, csak így tovább. 7 alvó küldte nekünk.
2: Az ott van nálunk.
1: Az ott van nálatok, igen. Nyírezenye a Kemecsei úton offenzív szondáztatás, aki rottyomban lassan menjen arra. Roli, küldte nekünk, köszönjük szépen. Akkor ez most ami országos történet lehet, hogy itt mindenki beindult, és mindenki szondáztat.
2: Hát Anus be is másolta, ott van az SMS falon.
3: Ugyan?
1: Ja, aha, európai szintű Roadpol akció keretében egy hetes ellenőrzés. 24 látod? Órás alkohol és drogmaraton. Hoppácska!
3: Na, és akkor el is érkeztünk az előző óra és ezen óra problémáinak megoldásához, hogy amíg ilyen SMS fogalmazódik meg bennünk, magyarokban, hogyha mérnek a szondával, ahogy rottyon vagy, akkor ne gyere.
1: Igen,
3: erre.
1: Óvatosan, csak azt mondod, óvatosan.
2: Kerüljél.
1: Csak azt mondod, kerüljél.
3: Igen,
1: csak
3: hogy nem az jut eszünk be, hogy a anyádér ülsz be a volához, te hülye, ha ittál bármennyit, és mi magyarok még azt gondoljuk, hogy hát akkor menjetek óvatosan, nem baj, ha ittál. Érted? Egy ilyen nagy közösségi felmentés van az alkoholizmussal szemben.
1: De hát a világszintű, mármint egy Európa szintű, tehát akkor az valószínűleg máshol is probléma. Mert ez egy európai szintű akció, amihez most csatlakozott a rendőrség. Tehát akkor máshol is piázgatnak azért így. Ez a morál azért, ez nem csak nálunk sérült egy kicsit. Kíváncsi lennék a vezető országokra.
2: Nincs feltétlenül zéró tolerancia. Ugye itt nyilván most akkor kasszálnak bármennyit, fújsz.
1: Itt most kassza van, igen. De kíváncsi lennék, hogy milyen országokban kapnak a legtöbbet, vagy kik isznak a legtöbbet. Dánok, svédek, norvégok, oroszok, kik azok, akik, ugye, akik nagyon sokat megbuknak.
3: Igen, ez kifelvetés, amit Júli mondott, hogy ahol nincs zéró tolerancia, hogy azt hiszem az olaszoknál is lehet, hogy egy pohárbort megihatsz, a németeknél is. Hogy az tök más dolog alá esik, mert ott lehet, hogy a sofőrök fele egyébként tényleg megívott egy sört, csak meg tud állni.
1: Igen.
3: Itt lehet.
1: Igen, itt nálunk ez az zéró tolerancia, csak ez működik. Tehát nálunk az nem működne, hogy akkor így áll meg egy sört, annyit lehet.
3: Sokan kérdezik, hogy a drogmaratonra hol lehet jelentkezni, tehát hogy hol fizetheti a nevezési díjat.
1: Igen, 24 órás drog és alkoholmaraton irány.
2: Figyelj, azt írja, arányaiban a legtöbb halálos kimenetelő igazoltan alkoholos befolyásoltság baleset Romániában, Bulgáriában, Magyarországon és Lengyelországban van.
3: A jó keleti blokk, hiába.
1: Bulgárok, románok azért hozzák a nagy átlagot, igen. A bűnösök szenvedjenek. Na, ha már bűnösök, olvastátok ezt a hírt? 4 gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni a hibát.
2: Zárt játszótér volt?
1: Nem.
2: Volt kerítés?
1: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani, de hogy ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én meg görcsöltem, érted, hogy a gyerek hány grammot eszik.
2: Igen. Jó-e a köles golyó?
1: Jól csinálom-e?
2: Jó-e?
1: Igen. Van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
2: Megfelelő-e a hozzátartozás?
1: Rottyra vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorogtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgom van, jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
3: És mi volt anyuka terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak?
2: Igen.
1: Hát
2: 4-en vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik a 3-at, a 2 éves is nyilván.
1: A rendőrökkel a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
3: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
1: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
3: Kicsekkolok ma estére.
1: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseire, Szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekkolok.
3: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
1: Azt nem írják, csak a legkisebb volt
3: 2. Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltod, ki mit tudnak ez? Maradni azok este 11-ig.
1: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Másikoltozva löktél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúcs.

0: húzdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a negyediket már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk, tehát akkor ez így rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát? Mert a nagyobbik gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, akkor miről akkor beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
0: Nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot. Miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat volt.
0: Az, hova ment a mama 4:30-kor, hogy 4 gyereket ott hagyta? Tehát 4:30-kor azért már nincsen nagyon halasztható. Most okmányirodába kell menni, délután 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 4:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. De az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel, de most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: Az egy 12 éves gyerek mellé se hagyszott egy két éves, a két évest, meg este 10-kor egy darab bodyban kint.
0: És bocsánat, attól függ, hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az,
1: hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótér.
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló, van olyan 14 éves.
0: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki
1: előbb-utóbb valahogy haza
0: kicsit kevered. Jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel, és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólítunk azod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
0: Hogyne? Persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert az vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így.
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát akkor mondjuk, ha ez igaz, akkor itt ugye
0: esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán?
2: Egyedül nem lehet. Szülői felüle gyerek.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, ezt írják. Hát most te velem ízé pörlek egyetek, gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Miért ne lehet?
2: 13 és fél éves, ne járkáljon egyetek.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértést követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet 2 éves.
0: De játszótére viszont lehet. Igen,
2: nem az utcán volt.
0: Igen, biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a 2 éves?
0: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, a szexi fehér nemű vétel is készül, és az 5. írja Zoli. Aztán gyerekülés volt rám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó.
1: Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát?
0: Szerintem igen.
2: A 2 évessel kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Yeah. Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesre, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábadiban.
2: Én nem vagyok egy ilyen túl félkős sávó, de az azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda.
0: Elvongáltat este 10-kor a 2 éves gyereket. Rágyújtott egy cigeri, volt egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen, és egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
0: legnagyobb
2: rossz kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Hogy tehát nekik soha.
0: Abba a pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, aki ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Én szerintem ő nem az a szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván, nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozó van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Csak... Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt se állsz, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt se állsz, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett
0: igen,
1: volna?
0: Igen, de a mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi egy sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad,
0: mert tök teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak úgy kigyorsan nem volt egy se, de mi ringáztunk.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojás ütöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket. Igen, és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor az személyi asszisztense,
0: igen, a kulacsával rohangálsz, beviszed igen. Az iskolába a cuccait, igen.
1: Mert hogy igen. Azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire.
0: Most meg főjöv a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes módon segítesz neki, nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornetti snőreket.
0: Fornetti nemleges létsz, és attól tudsz, hogy mindig ilyen.
2: Igen, 6 évesen
0: szoktam le a cigiről, írja Krisztófer.
2: Már túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen. 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze, nem volt szülői kíséret és gárdedám azért, hogy te a nyári szünetben ellegyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
1: De nektek megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünet érte. Jöttél volna be az Akvinkum Békás megyet. Hetedik kerület Akvinkum Békás megyet.
2: Alas választottam.
0: Pókutca, kasszásdülő Békás megyet, csillaghegy kombóban. Ott meg tudtad volna kis érted. Bányatavak, meg izén liba kergetés.
2: A kerékpározás, tábortűzek. Jól éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos labora. Az a lábadnál, aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát... nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, nem mentél vissza, hogy a sörös üveget hazajött, te elment a délelőtt.
2: Nagyjából
0: ilyen szünetek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
3: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az más nektek, hát vidéken
3: figyelj,
0: ott
3: az... Abszolút. De azért ott nagy az különbség erdő. Így lenni, vagy ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt. Szóval ez nem ugyanaz.
2: Igazából az a baj,
3: gyerekek,
2: hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen, érted? De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem
1: igen.
0: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás
2: igen.
0: Volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi. Jó,
1: igen, hányas lett a matek, menjünk ezek mosni. Ennyi.
2: Na,
1: de hogy nem...
2: Hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott a mi korosztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kinyalása gondolom.
0: 6 évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, 2 év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
4: Hogy jött az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka, amikor a másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami mentális probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad azért őt bántani. Nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szülte ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
0: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar-kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkoz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef exkluzív grillkolbász, a Summer's Bee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
8: Június 13 és 19 között.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
10: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
15: A tartozás összege 36 000 dollár.
16: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
14: Megoldom.
17: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
18: Mi történt magával, hangoló?
19: Nyisd ki a széfet.
17: A zongora hangoló. A mozikban.
2: Leározás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
15: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
19: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
20: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
21: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Az egykori kivégző helyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Megtalálták a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok az elsüllyedt vitorlásban bukkantak a holttestre, 50 méteres mélységben. A szerencsétlenség Split közelében történt. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott. 3-an a helyszínen életüket vesztették, 4-en megsérültek. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztés nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Az Útinform tájékoztatása szerint a 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Útkarbantartást végeznek a Várdomb-Alsónána összekötő úton, félpályás lezárás van érvényben. A 65-ös Szekszárd-Tamási-Siófok összekötő úton építési munkálatok miatt útszükület van. Csúszós az úttest a Paks-Kölesd összekötő úton. Balesetmentes célba érést kívánunk!
1: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Rádiójáték a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk.
2: Bali, vedd át a pultot.
1: Köszönöm.
2: Valami történjen már itt zenéfronton.
1: Ezzel, figyeljetek, ezzel...
3: Ma különösen nehezen viseljük.
1: Abba a kategóriába léptünk, hogy ezzel most már kínozni lehet. De tényleg?
3: Ez ma valahogy olyan érzékenyen érintett mindenkit.
1: Komolyan mondom, nem értem. Tényleg nem értem, de nem tudok mit csinálni, gyerekek. Ez van, sajnos. Nem tudok mindig berakni valamit, nem tudok mindig beszerkeszteni, nincs idő, energia megkeresni. Tehát nem lehet, de...
2: Azt lehet, hogy így mindannyian bedobunk egy-egy számot. Tehát nem kell neked ezen feltétlenül gondolkodnod, hanem akkor csinálunk egy ilyen kis összeállítást. Jules, most ez.
1: És elindulunk egy ilyen valamilyen irányba.
2: És akkor lesz egy ilyen kanyvasz. És egy idő után fogjátok tudni azonosítani, hogy na, ez volt a Feri dala, ez volt a Bali dala, ez volt Juli, Zsülé, Annáé, tehát mindenkinek lesz
3: valami
2: stílusa.
3: Na most a Bali tudom, az enyémet tudom, még a Zsülét is sejtem, de hogy te mit tennél be, Juli, arra
2: brutál partizanét.
3: Tényleg? Óriási pörgé?
2: Nagyon.
1: Igen, hatalmas csapatás.
3: Na mondj, egyet mondj, tessék.
1: De ne mondd el, 9 után betesszük.
3: Jó, 9 után egy Juli választásra.
1: Nagyon várom. De nehogy az legyen, mint a Eszter mondat a múltkóval. Elindult a jegyértékesítés.
3: Efelem volt.
1: Sziget jegyértékesítés elindult. És mondta, hogy tegyünk be egy dalt. Mondom, jó, Eszter, kérj, berakta az efelemet, nem, hogy megállt az értékesítés, rám írtak az irodából, hogy figyelj. Te most ellenünk vagy lassítani akarod a Sziget jegyeladást? Így is el kell adni 60 ezer jegyet, ne csinál az FLM, mert megállt az eladás abban a pillanatban. Na de jó, akkor nem mondj semmit, 9 után.
2: Júli még mindig Tokiót.
1: Jó, egy dal erejéig. Most erre tényleg nagyon kíváncsiak. Nem is akarom, hogy felkonferált, nem is mondja semmit. Egy jellegzetes Júli dal, amit
2: akkor
1: szeretsz.
2: Én most elvonulok és átnézem a listámat.
1: Jó. Amit kedvelsz, mindegy.
2: Jó.
1: Jó?
2: Jó.
3: Nagyon várom,
1: hogy mi lesz az. Amit akarsz.
3: Ha már, Juli, a következő helyzet van, hogy itt vannak a jó idők, gyerekek.
1: Igen, nagyon.
3: És én szeretnék följelentést tenni munkahelyi zaklatás ügyében.
1: Na, zaklattak? Ebben akkor már örülnök kéne.
3: Örülök is tulajdonképpen, de hát mégis ugye ha legalább az ellenállás látszata.
2: De miért én jövök itt?
3: Hát, és te észre se veszed? Te észrevetted, észrevetted, Juli, tehát nagyon szépen szeretnélek megkérni téged is, és a kolléganőket is, meg szerintem minden egyes magyar férfi, aki munkahelyen dolgozik, az így van vele, mint én, hogy fölháborodva veszi tudomásul, hogy a kis kolléganője megérkezik egy átlátszó felsőben, alatta egy olyan, nem mintha oda néztem volna, alatta egy olyan csipkemelltartóval, amin átlátszik minden, ami van, és így nem lehet dolgozni, Juli. Én följelentelek, ezt munkahelyi zaklatásnak hívják.
1: Öregszem, hogy észre se vettem, komolyan
3: igen,
1: mondom.
3: Sajnálom. Én azt hittem, egyből mondott, hogy hello, Juli.
1: Nem. Anyám hordott ilyeneket, mikor...
3: Nem állt, ez egy tök szexi cucc van.
1: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
3: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na, hát
1: Pongyola, hogy mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
1: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
3: Mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó?
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
3: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
1: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézi a korabeli izé, asszal terítő van rajta.
3: Rajta, ne mondd már!
1: Hagyjad már, magára úszta a csipke, abban rossz érzed. Meg is sötétből öltözött.
3: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipke melltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
1: te, ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
3: Mi lenne öreg? A Juli
1: sem. Nem úgy értem.
3: A melltartó.
1: Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
3: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat,
1: érted?
3: Hát még nincs vele baj.
1: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtene egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
1: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadonak, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
1: Mert ugye szegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom.
2: És még szkárlat letéptem, és ruhát hordom belőle.
1: Hihetetlen, egyszer már nem tudsz lámpát kapcsolni, az, hogy fölöltözz. Mindig sötétbe kell öltözni. Szagold meg, do dohos?
2: Dohos.
1: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
3: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá tétel?
3: Nem, kettővel. De most...
1: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de
2: ebben már.
3: Nem áll.
2: Már jó ideje nem látok semmit.
3: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
1: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
2: környékén,
1: ezeket akarják lehagyni a mosógépeket.
3: Ez egy nagyon márkás, szép darab, a Juli.
1: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Élőt, adjunk élőt.
2: Mi olyat tudnátok felvenni, amivel engem zavarba lehetne hozni? Ti.
3: Hát egy ilyen ízét, tudod, ez az ormányos alsó. Van ülnénk itt, azért szerintem meglepne, nem?
2: Vagy forró nacit.
1: Nekünk nehezebb dolgunk van, mint nektek. Szerintem egy nő könnyebben öltözik szexin egy munkáján, mint egy pali. Tehát ebből mi ebből a szempontból nagyobb kihívás elé vagyunk. Hát abban igaza van a Ferinek, hogy benne egy csinos csaj, érted, jól van fölöltözni. Egy pali nem tud úgy fölöltözni, hogy az a csaj azért nagyon azt mondja, hú, de szexin öltöztél ma föl.
2: De ez rajtatok, gond, vagy ez ciki, vagy egyébként egy bizonyos kor fölött ciki, vagy... Vagy úgy általában ciki?
1: Szerintem egyáltalán nem baj, hogy a felső. Szerintem egyáltalán nincs az a probléma, az ember felsője ugyanannyi idős, mint ő. Tehát, hogy én ezt látom,
2: vagy ezt már megörökölte valaki.
1: Én látom, hogy ez egy család, ez egy öröklődő darab. Tehát, hogy ez való reformkorban a nagyi elkezdte hordani.
3: Mondta reggel Juli, neki vannak olyan tárgyai, amikhez ragaszkodik.
1: Ebbe a hídbe ment át, mikor átadták a Lánchidot, meg a lóversenyt.
2: Kicsit megette már a moly.
1: És aztán ez úgy látom, egy értékes ruhadarabja maradt a családnak. Mindenki rátszáll.
2: Érzelmileg kötődök.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyanyai darab lehet. De hogy ezzel nincsen semmi baj. Minden lány gyermeknek van egy ilyen ők nagymamától örökölt fölsője.
2: Ki ugye, úgyhogy...
3: ki ugye aranygyűrűt kap, ki nem tudom, aranynyakláncot tud örököl, ki meg a régi melltartó. És akkor mindannyiótoknak egy méretre kell szabatni a cicit, hogy jó legyen az örökölt melltartó.
2: Remélem a lányomnak már nem lesznek ilyen problémái.
1: Ebből a szempontból mennyivel könnyebb a nőknek, nem?
3: Igen, hát te hiába veszel föl egy szép inget, érted? Arra azt mondod, hogy jó, hát jól öltözött föl, de azt nem mondjuk egy férfire, hogy igen, oda milyen szexi.
1: Meg azt látod, hogy egy nőre jut 50 pali, aki meg akarja dugni, nem? Míg most egy palira... Te nem,
3: kérem,
1: nem,
2: rátok nem, is jut 50 nő legalább.
1: De most várj, nézzük az átlag lepukkant 40-es kopaszodó izzadság szó. Férfiakat, mint zsűr. Nézzük az átlag 50-es diszkréten elhízott, kicsit lepukkant izzadság szó embereket. Itt van például Gyula.
2: De
1: most komolyan mondom, tehát egy csajnak könnyebb jó nőnek lenni, mert hogy a palik jobban kifejezik, megnézik, flörtölnek, megbámulnak. Nem azt mondom, hogy nekünk ebből hiány van, de mikor mi esetünk kicsit talán más, hogy egy átlag férfi nem kap annyi bókot. Tehát ebből a szempontból nektek szerintem a nyár az egy szüretelés, nem? Mert 50 pillantás, 3 beszólás, 4 flört, kicsit.
3: Máha ez szüretnek minősül nálad.
1: Mert hogy kaptok elismeréseket. Ebből a szemben a csajoknak sokkal jobb, vagy könnyebb.
2: Én ezt most még élvezem, most még talán kapok elismerő pillantásokat, akkor szóljatok, amikor már kínos kuncokás lesz a hátamnak.
3: Most.
2: Ez már az.
1: Most fölveszel valami hasonló felső.
3: Nektek mi a szexi?
2: A fenék.
3: De hogy tud úgy öltözni, hogy azt mond, mint ahogy mi azt mondjuk rád, hogy szexin öltöztél, Balázs nem ezt mondja, de én igen, meg Gyula is. Ti mire mondjátok azt egy habsen, hogy ú, de szexin néz ma ki?
2: Én szeretem a szűk öltönynadrágot egy férfin, meg a szépen vasalt inget, amin jól kidomborodnak az izmai. Igen, ezt így szeretem.
3: Én is leszek előtted szexi.
1: Hát a szuknadrág domborodó ing az
3: bajban
1: vagy szűk ing az nem annyira.
2: De neked például, nektek rendszeresen megjegyezzük, hogyha jól vagytok felöltözve. Tehát az ingeid azok például zseniálisak, a balinak.
3: Igen, mert... nem hallottuk még.
1: De ez nem úgy szexi, ahogy egy csaj szexi szerintem. Igen. De lehet, hogy férfiként én ezt máshogy látom. Hát is ugyanolyan szexi, nem tudom, de nem úgy szexi.
2: De egy csomó...
1: Vagy... Ide jön valaki egy kis fehér nadrágban, kicsit látszik, így a bugyi nem, ki látod a térted, és hogy az egész van egy szép melltartó, a jó fős, azért az úgy szexi tud lenni.
3: Egy szép, érted?
1: Most idén egy pali, egy nagy 45-ös szőrös lábbal, érted, leül oda a teraszba, széteszi a lábát.
2: Kicsit megigazik.
1: Megigazik az acskót, nem? Tehát azért valahogy nektek könnyebb szexinek lenni, vagy nem tudom.
2: Mi nagyokat szoktunk hümmögni Annával is, amikor például a Szilárd egy jól fel van öltözve.
1: De ez viszont nagyon ritka.
0: Szilárd.
1: Ritka látjuk, hogy jól felöltözve, igen.
2: Egy pasi is tud szexi lenni.
1: Persze, ne, ezt nem mondom, hogy nem. Meg nyilván a nőnek ugyanúgy megvan a gyengéje, ránéz egy palira, és látja, hogy nem tudom, ing van rajta, vagy fel van tűrve az ujja az ingnek, és akkor kilóg a szőrös kaj, és azt mondja, neki a szexi, hogy mit tudom én valaki. De rajtatok, vagy a csajokon, vagy a nőkön több minden van,
2: a
1: szerintem.
2: A hálós pólód, az például kifejezett.
1: A hálós, ja, kiszakadt? Az,
2: nem, a hálós, tudod.
1: Ami ilyen ki van szakadva. Ja, hálós pólom, tudom, nyáron szoktam menni a lenni, tudom, igen.
2: De vele diszkréten kifittyen a melbimból.
1: Jó, hát az ki kinéz belőle, igen. Szóval, ja, nektek ez könnyebb.
4: Hát igen, tehát hogyan nálunk azért vannak ugye olyan dolgok rajtunk, amit azonnal egy férfi szem ugye észrevesz. Tehát,
1: hát mi egyre kevesebb, de van.
4: Na,
3: nem is beszéltünk. Nem is beszéltünk a cicikről. Itt a kivillanó melltartó és az átsejlő.
4: Hát és a benne lévő cicik, ugye? Hát azért az egy... Na,
1: de most ez, ami a Julin van. Most csak tök komolyan kérdezem, most ezt komolyan mondod?
3: Ez egy gyönyörű darab. Még egyszer hangsúlyozom.
2: Te ennyire ki vagy?
3: Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez egy gyönyörű, míves darab.
1: Bírod az ilyet?
4: És egyébként nagyon szép a főső, ami a melltartó van fölvéve, mert olyan, mint hogyha ugyanaz a csipke lenne.
3: Érted? De csipkével
4: bizony.
3: Nagyon adja.
4: Ilyen sejtelmes.
3: Nagyon szép.
2: Tudtam én, hogy ebből téma lesz.
1: Én azt hittem csak egy... Azt hittem, csak valamit benézed.
3: Azért, nem. Mert valamint csipke van, attól az még nem ódivatú feltétlenül.
1: Nekem a csipke az kicsit... Neked mi a szek? A nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárai utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet. Nyikorgott a parketta, kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott, hogy ott össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden. De hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát ugye ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nem üse, az se. Az se.
1: Hát de a csípkés fehér nemű, az szerintem...
3: Hát ez az!
1: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
3: De vagy neked most a Juli vállalban?
1: Jó, olyan mondom, Juli, de ez a fős...
2: Kicsit se indul.
1: Haragudj, úristen. Bármikor
3: nem is nagymamás, hát jó a formája, ilyen szép kis hár.
4: Ez egy merevítő nélküli melltartó, tehát ez egy sima csípke.
1: Kapcsold már be az élőt egy pillanatra.
2: Tudom, a kolesebe
1: kapcsold, de kapcsold.
4: A lámpát is vedd le a
2: fősőt.
3: Nem tehetjük ki ennek a Julit.
1: Nem, semmi, nem, semmi. Ő zaklat bennünket. Ülünk egy stúdió műsorban, ülünk, és semmi nem történt. Csak egy pillanat.
2: Egy hegyalja utat teszem ki.
1: Csak egy pillanatra. Most tényleg csekkoljátok, férfiak. Tehát, hogy most kérünk visszajelzést. Nem akarlak én itt téged mutogatni, csak most már tényleg beszélünk úgy, amiről tudunk élőt adni. Vágd le a fejét, vagy nem tudom.
3: És akkor senkinek fogja.
2: Adj róla egy közelít.
4: Egyre rosszabb. Egyre rosszabb.
2: Ahogy kiszerettek itt senki.
3: Vágd le a fejét, akkor összekeverjük.
1: Vágd le a fejét.
4: Húzd el egy zsákot.
1: Fordulj el addig, Juli, meg nem.
2: Önbizalommal indultam el, eddig tartott.
1: Na most aztán jó, mindenki megkapja. Nem, de mutatjuk csak. Hát ezek a kamera felvételek, hát nem tudom ebben, mi látszik egyébként. Meg hát túl is ég egy kicsit egyébként, igen.
3: Én nem tudod visszavenni?
1: De most a csipkés fehér nemű, azt szerintem az tökre rendben van. Tehát, hogy az jó.
3: Jössz már ki belőle,
1: de nektek, nem, a fehér neműre mondom. Nektek a boxer alsó az ilyen? Nem, nektek az nem.
2: Ugye? Csipkés boxer alsó?
1: A boxer alsó nem. Ugye nem, a pasiknál nem, az nem.
2: Szerintem Zsülci ebből elég volt ennyi.
1: Tehát, hogyha összehasonlítjuk a dolgot, akkor ti jobban tudtok szexik lenni szerintem, mint mi. Meg több mindent tudtok sejtetni, megmutatni.
4: Igen.
1: Nektek
4: igen.
1: Ebből a szempontból ez szerintem könnyebb. Meg a begyűjtő pillantások is, nem? Szóval, hogy szerintem egy nőnek egy nyár az tök nagy egotrip is lehet, hogy megdicsérik, jól nőnek érzi magát, észreveszik, nem?
4: De.
1: Bókolnak neki, randizni hívják, föl akarják szedni, hát ez tök jó.
2: Vonulok.
1: Nincs, aki ezt nem élvezi szerintem.
2: Vonulok, és már nem történik semmi.
1: Igen, vonulok. És már nem történik semmi, már azt érzed? Kezdtél elérkezni a láthatatlan?
2: Kezdek láthatatlanná válni.
1: Ne, tessék, hogy is.
2: Comfix.
1: Hogy combfix, az melyik?
2: Amikor rajtad van.
3: Ja,
1: szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is szép.
4: Csak te nem szereted a harisnyát egyszer erről.
2: Igen, a combfixet nem szereted nőni.
1: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amik így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
2: Hát vagy nincs összekötve.
3: Vagy nincs összekötve a lényeg,
1: szerintem, hogy szomnál van egy gumis. Szerintem az adja.
4: Az is a drág.
1: Cicanadrág. Sima is a drág. Kacsi-pacsi póló. Lefagyott az oldal, látod? Lefagyott az oldal.
2: Azon, hogy feldiszkoztátok, és tudod, akinek meg sikerült elérni, az azt mondta, ó, ez
1: igen. Az van, hogy elindítottuk az élőt, és lefagytunk. Tehát ez van jelen pillanatban. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő vagy, Ferenc.
3: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
4: akkor
3: már...
4: Akkor nyilván.
1: De igen, szerintem, de ők hogy, úgy érjük meg, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak. Nem? Neked vettem föl.
4: Különben is inaktív karakterek vagytok, tehát ő nagyon zaklatás, tehát na.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
1: Szerintem ez még nem az a kategória.
3: Hát, de hogy nem.
2: És ha leveszem?
3: Akkor igen. Már...
1: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában
3: hapsi,
1: simán egyébként.
3: Hapsi szólhat erre, szerintem hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom a dress code-ot.
1: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
3: És akkor fölöltöztetik,
1: hogy... Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog. Ja.
2: Full beteg a dolog.
1: Igen, mi nem öltözhet úgy, hogy akarsz. Na mindegy. Jól van, de nézd meg a sok bókoló SMS-t. Jött kettő. Nézzél rá a falra, keresem, talán itt van egy. Jövő mindjárt 7-8 óra, 9 óra pontosan, itt vagyunk a hírek után.
5: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sisi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regali.

0: Figyelj jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikén, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parás felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
12: Notino.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
14: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
17: Lecserélni nyílászáróit? Vaták Ablakcentrum Dunaföldváron a Kispál tüzép területén. Minőség, megbízhatóság, korrekt árak. Vaták.hu.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
1: A Rádió 1. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Munka közben sem.

0: lehet végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szombat.

0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Karitász nyárvégéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt. Az ottalvos táborokon kívül vándor- és napközis táborokban, illetve fejlesztésnyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását csaknem 2 milliárd forint értékben. Végül a várható időjárásról. Több felhő zavarhatja a napsütést és elszórtan, de keleten északkeleten több helyen is kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél több felé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe.

0: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt is vagyunk.

0: Pontosan?
1: Csúcsragadozó.
0: Csúcsragadozó sorozat?
1: Nem, a Charlize Theron játszik benne, meg a srác, akinek nem tudom a nevét.
0: Aha, és melyik tartalomszolgáltató? Netflix.
1: Netflix.
0: Jóféle?
1: Hát egy estére jó. Egyébként igen.
0: Zsül is bólogat.
1: Egy ilyen egyszernézős. Aha. Arra azért tök jó. Igen.
0: Mi az alapsztori, vagy mi történik? Nem, szex, nem. Szerelem, gyengétség.
2: Ragadozik?
0: Ragadozás.
2: Ragadozik a csaj?
0: Megcsalás.
1: Nem, egy nő elmegy egy vadonba túrázni, és ott találkozik egy kettyóssal.
0: Ez és akkor biztos túszul ejti a Charlize Theront, és akkor ott mindenféle dolgok történnek?
1: Nem mondok.
0: Jó, ne trélerezzél, akkor most kettő van. Anna is mondott valamit, meg akkor ez is van. És ez film, nem kell neki állni egy 8 és
1: ez
0: film, másfél órás sorozata.
1: Igen, azért
0: az jó?
1: Befogadható.
0: Aha, ott van. Nagyon jó. Jó, oké. Okay.
2: Szegény.
0: Megnézzük, szeretjük az ilyen ajánlásokat.
1: Ami jó sorozat, hogyha szeretitek
0: a... Hát egy ilyen... Okay.
2: Szeretjük az ajánlásokat. Sosem
0: szeretjük az ajánlásokat, kevésbé szökkent szárva. Igen, de most Anna is mondott egy jó mozifilmet, úgyhogy most kettő van.
1: Ami sorozat is jó volt, vagy nekem legalábbis tetszett, mert szeretem a skandináv krimit, ez a Harry Hule, vagy nem tudom pontosan, hogy ejtik, az a Jo Nesbø-nek a könyve alapján készült.
2: Ezek svéd nevek voltak és szavak?
1: Norvég, igen. És Norvég. És
0: a krimíró? Ő a nagy krimíró.
1: Igen, igen. Aha. És nagyon jó hozza azt a hangulatot, ami egyébként a skandináv krimikre jellemző. Nekem tetszett.
2: Mikor néztek ti ennyi filmet?
0: Ez most nincs türelmem, nekem se képzel.
2: Meg se időm. Tehát, hogy én mire oda leülnék, már megyek aludni.
1: Nincs idő, nincs energia, de hogy valahogy most a hétvégén, vagy az előző hétvégén volt egy ilyen egy nap, amit így már mind a ketten kivoltunk a miróval, és akkor beültünk el, és ez így betekert teljesen. 8 részes, azt hiszem, hogy 9.
0: Én nem tudom, én tegnap este 11-kor még a főtaxi munkatársával álltam harcban.
2: Kinek mi jut, ugye?
0: Cinkota felé úgy, hogy Egerben randoltam, hogy ott vagyok. Mondtam a kollégának, hogy értem én, hogy kicsit, de hogy is mondjam, kell kerekíteni azon a számlán, de jó lenne, most már irányba állnánk, úgyhogy... de azt mondják, hogy jó film igazából, úgyhogy nem indultam volna el a Charlie által megformázott nő helyében. Na jó, megnézzük akkor, és akkor meglátjuk. Ilyen sorozatokhoz már nekem sem nagyon van türelmem. Már a filmekkel is üljük, hogy elindítom, de egy ilyen 10-15 percig nem történik semmi, annyira gyors lett a tartalomfogyasztás, a rohadt telefon, meg sortok, meg minden miatt, hogy az első 15 percben, ha nem történik valami, akkor már megvagyok igazából.
1: Megnéztem a Leleplezés napja című filmet moziban.
0: Az a Spielberg.
1: Az új Spielberg film.
0: Hát én arról nem hallok jókat.
1: Hát,
0: inkább paródia azt mondják sem, mint valódi sci-fi.
1: 3 óra.
0: Az öreg, már, öreg nem tud rövidebbet csinálni, azért ezt megszoktuk, igen.
1: Se eleje, se vége. Szerintem egy összecsapott.
2: És lelepleződött valami? Tehát vannak ufók, láttál mindent. Igazi, eredeti felvételek.
1: Én hangosan viogtam a végén. De hogy tehát olyan dramaturgiai hiányosságok vannak benne, olyan dolgok nincsenek megmagyarázva, olyan dolgok vannak feldobva és nem lecsapva, és a vége az, tudod, csak így állsz, és mi?
0: Tehát akart valami nagyon misztikusat
1: nagyon,
0: csinálni.
1: Nagyon, és egy ilyen középszerű X-aktákra sikerült ezt így degradálni.
0: De nekem a Spielberg már nem akkora húzó név a moziban egyébként. Tehát az öregnél valahol egy kicsit úgy megállt az idő. Szeretted, megnézted filmjeit, de úgy 5-10 éve nem találja a fonalat.
1: Figyelj, visz egyébként a történet, meg úgy várod, hogy, tehát úgy ülsz előtt, tehát nem az, hogy felállnál és kimennél róla, de hogy úgy egy csomó dolog nincsen benne megmagyarázva, olyan nagyon sok hiányérzeted van, amikor kijössz a filmről.
2: Második legjobb eredményét hozta Spielberg a filmmel. Egy nyitásnak 93 millió dolláros.
0: Igen,
2: 93 millió dolláros nyitás, ami nem franchise, és ő rendezte, azok közül ez volt eddig a második legjobb.
0: Ezért nagyon szeretem az Emily Bluntot benne.
1: Emily Blunt, az Emily Blunt. Zseniális.
0: Ő nagyon jó, én ezt nagyon kedvelem.
1: Jó színésznő, nagyon-nagyon szeretem. Két egymás alatt SMS, Juli, buta vagy, nagyon jó a Spielberg film alatt, a katasztrófa 146 perc.
0: Igen,
1: tehát,
0: igen,
1: hogy
0: ilyen.
3: Kinek mi? Én rá vagyok kattalva a művészmozikra. Én ott érzem jól magam. Komolyan azokat a kis szériás filmek, ami ugye hát nem megy el multiplexekbe.
2: Kicsit fekete-fehérbe, egy rumbaba beledobva, egy pocsolyába és 2 percig srenkelve.
3: Abszolút így van, ahogy mondod. De vannak nagyon-nagyon jók. Nem is az, de tényleg nem a...
0: Lehet
3: nem
0: fogni ott is jókat.
3: Nagyon jó.
0: Meg jó hangulata szerintem ez a cirkogejzi, persze, a cirko, a művész, ezek ilyen jó, ilyen klasszik, régi.
3: Nagyon jó. Régi cseh, mozik. Lengyel filmek. Most például van egy az Otthon, édes otthon, most azt meg szeretném nézni. Az egy lengyel film, az művészbe játsszák, rettenetesen érdekelnek ezek a filmek. Sokkal jobban érdekelnek, mint ezek a nagy mainstream sztorik. Nagyon rákattantam erre.
1: És amit tök jó egyébként, mert ezt akartam már bedobni, mint programajánló, hogy csütörtökönként a Virág Benedek házban vannak most ilyen esti vetítések. Ilyen babzsák fotelekre ülhetsz ki, és akkor van egy

0: ilyen közösségi tér, hova elmész, és mindenféle ilyen filmklasszikusokat mutatnak be, főleg ilyen művészfilmeket, és tök jók. És ez egyébként kifejezetten jó nyári esti
1: program. Inni lehet?
0: Lehet.
2: Ja, akkor utáljad. Babzsák is van a babzsákos. Szereted jó.
0: Úgy is elalszol.
1: 10 perc múlva alszol.
2: Vagy is betegé. Hopp meg vagyok.
1: Üdvös beteg ember vagyok már. Babzsák, akkor itt este 10-kora. Inni lehet, van babzsák, akkor az egy jó alvos. Jó alvos történet.
2: Mi volt a film, amit mondtál az elején? Mi ez? Csöcsragazdozok?
0: Csúcsragadok.
1: Meg van most mondtad, hogy van valami jó mozi még.
3: Megszállottság.
1: Megszállottság. Nem mondj erről többet. Ez tetszik. Nem.
3: Megszállottság.
2: Már a név is.
1: Na jó, ez tetszik, és ez mozi szintén.
3: Ez mozi. Ez viszont igen, ez mozi.
1: Aha.
3: Elcsábultam, de hát én nagyon szeretem a horror, meg a thriller.
0: Ennek láttam a trélezőjét.
1: Összetoljod magad?
3: Na hát ez nagyon-nagyon. Nagyon ott van, nagyon ott van. Majd akkor beszélünk, ha megnéztétek.
1: Jó.
3: Nem mondok semmit.
1: Nem mond semmit.
0: Én ezeknek a filmeknek mindig csak a trélerét.
1: Az, ami összefosom magam, én
0: és utána aztán nem. Hát
3: kattogsz rajta, tehát az a film, megnézed, és akkor kattogsz rajta.
1: És akkor van még egy kis utóélete a filmnek?
3: Van, igen? A fejedben.
0: Ez a csajos? A csajos, ugye?
3: Ez a csajos.
2: Mi a címe?
0: Megszállottság. Nagyon beteg.
1: Beteg?
0: Aha, nagyon, igen, de ilyen jó értelemben vett beteg, azt hiszem, igen.
3: Igen.
0: Annának való.
1: Gyerekek. Hát akkor elláttunk itt mindenkit most. Kulturális, filmszínházas, sorozatos rovatunkat hallottátok, úgyhogy tudtok menni akkor.
2: És nagyon tudtok fontos, hogy kijött az új része a Mindent a takónak.
1: Igen.
2: A takóról, jó? Hát Mindent a takóról új rész.
0: Mindent a takóról.
1: Igen. Ülőjút kifelé vezető oldalon Shopmark előtt 4 rendőrautóval szondáztatnak, vigyázzon mindenki, Gyömrőin balesetünk van, és offenzív szondáztatás van Nyíregyházán is, úgyhogy vigyázzatok, gyerekek. Ez tart még egy ideig, talán egy hétig egy európai akció csatlakoztunk, és nézzük, hogy mennyit ittunk, úgyhogy senki ne üljön autóba, ha hívott. Jó? Lehetőleg.
0: Annyira látom magam előtt, hogy van egy ilyen tanácskozása, hogy összehívják a főrendőröket, és azt mondják, hogy jövő héten akció, akciócsoport.
1: Szerinted ez még így zajlik? Indulunk ki az utcákra? Megnézzük ki, mennyit ivott? Ez még így mehet, szerinted? Vagy ennél már
0: egy kör e-mail, tudod? Csatlakozunk az Európai Uniós kezdeményezéshez.
1: Sebességmérőket letesszük, szondákat kivisszük.
0: 6.-17. reggel 8 órakor.
1: Igen. És el tudom képzelni, hogy ez kicsit még mindig így megy. Valószínűleg nem áll egy Józsi főtörzs, tudod, és nagyon helyre rakja az osztagot, akik indulnak igazoltatni.
0: Szerintem e-mailben előtte 3 hónapra kapnak egy értesítést, és be van írva a naptárjukba.
1: De jó, egyébként kapják csak el, tehát nincs ezzel. Általános riadó is így kezdődik.
0: Általános riadó,
1: igen. Ez jó, általános.
0: Hát a taxi című sorozatban volt. Általános riadó.
1: Általános riadó. Tegnap voltam színházban, olyan gyenge volt a darab, alig tudott lejönni a színpadról.
2: Ahóta folytatódik.
1: Köszönjük szépen. Na mi van az esküvői pénzekkel, gyerekek? Olvastunk egy cikket, segíteni akarunk azoknak, akik nyáron esküvőre mennek.
0: Mi már inkább csak temetésre.
1: Mi már nem nagyon járunk esküvőre, annál inkább temetésre, ugye ez már egy ilyen korbéli sajátosság.
0: Ott meg már nem hoz borítékot senki.
1: De hogy kijött a 2026-os esküvői tarifa, mennyit illik adni fejenként, hogy ne legyen ciki a boríték.
2: Jaj, de nehéz téma ez.
0: Mennyit adnál?
1: Mi voltatok utára esküvőn? Azon gondolkozom.
2: Tavaly.
1: Tavaly volt esküvő? Nem nagyon járok esküvőre.
2: Nem de... hívnak, tudod?
1: Igen?
2: Azokat de hívják, akiket szeretnek.
0: Meg aki el is megy. Ugye?
1: Hát ez úgy, hogy nem megyek el, igen, meg hogy nem is nagyon szeretnek, talán attól nem félek, de hogy nem, ez a korosztályod miatt nem jársz már nagyon esküvőre, hát nem?
2: Igen, a barátaid már jó esetben ugye túl vannak rajta.
1: Ugye,
0: vagy a másodikra mész már.
1: Vagy hát, aki annyira optimista, hogy még egyszer belevág, az elmehet a másodikra.
2: Majd igen. Most jön egy hullám egyébként, tehát ahogy idősödünk, ugye a barátainknak a gyermekei fognak házasodni.
1: Akkor megint mész
2: esküvőre.
1: Akkor
2: majd megint, mert ugye meghívnak rá, és akkor... gyere mókázni.
0: Na, most elmennél esküvőre, mennyit teszel a borítékba?
2: Most mennyit kell tenni? Szerintem én nem láttam ezt a listát. Hát,
1: kihez mész, várjál? Hát ki az esküvő? Igen.
0: Hogy barát vagy rokon vagy?
1: Hát, névtelen a boríték?
2: Mennyire szereted, ugye?
1: Ugye, tehát mi van a boríték? Rajta van a nevem? Nincs rajta a nevem?
0: Nincs rajta.
1: Szerintem nevem. Egy kiló, nem?
2: Minimum.
0: 100.
2: 100 000 forint, biztos.
1: Szerintem az egy olyan összeg, ami azért nem lősz alá, annál biztos, hogy adnak kevesebbet. Fölé sem ész nagyon.
0: Szerintem 10-ben megállunk.
1: Igen?
0: Nem.
1: Ma már 10-20 000 a borítékba, az van, hogy az szerintem kiröhög.
2: Tehát ha belegondolsz, hogy 20 000 fönt egyébként rohadt sok pénzt, ha meg kell keresni, de bemész a boltba, és nem kapsz érte semmit. Na most egy 20-assal odaállítani, ugye az olyan...
0: Hát olyan 40-50 per fő, nem?
2: 100.
1: Azt mondják, hogy az az elvárás, hogy minimum annyi legyen a borítékba, amennyibe te kerülsz.
0: Igen. És akkor, aha, és az mennyi?
1: Tehát, hogyha te végezel ott egy ötfogásos vacsorát, ami kerül, mit tudom én, 30 ezerbe fejenként, akkor minimum az a jó, ha annyi kerül a borítékba, minimumban, minimum, hogy legalább az áradat visszahozod, uh-huh, amit lezabáltál.
2: Hogy azt akarja.
1: Úristen. De azt mondják, hogy a 60 és 90 ezer forint között mozog az az összeg, ami barátként, kollégaként, távolbi rokonként ezzel az összeggel már nagyjából teljesítetted azt a kört, ami manapság divat a borítékokban. 60 és 90 ezer forint. Közeli családtagoknál azt mondja, megtolod a fiatalok rászát, lakáshitel, akkor 100-200 ezer forint is kerülhet íratlan szabályként. És, de a 60-90-nel már nem nagyon lősz mellé. Én mondom, én attól függ nyilván, hogy kinek az esküvője, de azért egy 51 százat be kell tenni szerintem ma már. Tehát ez a 10-20, ez nevetséges.
0: Hát ez már, ezt már elmondtam nektek egy pár szor, hogy nálunk hány üres boríték voltam, hogy
1: azt mondjuk. Az üres boríték tűrhő. Az, tehát az borzasztó. De hogy ezekre nincs ráírva a név, tehát nem tudja senki,
0: nem,
1: hogy ki vagy.
0: Nem, persze. Megtáncoltattak, azt nem volt benne semmi.
1: De hát nagyon távoli, akkor nem adnék egy kilót.
2: Hát akkor annyi... dímen, akkor oda mész egy 50. Ha tudják, hogy
0: egy üres boríték.
1: De várj, honnan tudják, hogy én új lenyomatot vesz?
2: Igen, hát rá van írva, hogy Balázs.
0: Hát, nem feltétlenül van ráírva.
1: Kinek a gyereke, szeretem-e, illendőségből vagyok, ott éhes vagyok, kajálni mentem. Szerintem sok minden nyom azért az esküvőbe, hogy mennyire szimpatikus az a képer ott, kimondja a boldogító, igen.
0: Vajon van még ilyen klasszik NASA ajándéklista?
1: Szerintem ez, én, figyelj, én az esküvőt.
2: Aki úgy házasítok össze, hogy tényleg semmiük nincs, és azt mondják, hogy az tök jó, hogyha berendezési tárgyak, meg konyhai felszerelések jönnek, szerintem ezt egyre kevesebben választják, de ott az egy rohadt praktikus dolog, hogy kedves NASA nép, szükségünk van egy mikrohullámú sütőre, egy nem tudom mire, vagy az ennek megfelelő vásárlási utalványra. Azt szerintem korrekt, ha ezt megírják. Az viszont kicseszés, ha nem írják meg, és viszel egyet.
0: Ja, igen, és van 22 darab kenyérpirító.
1: Igen. Igen. Most ez öcsém még esküvője, kajapja 40 ezer, plusz szállás 20 ezer, tehát 60 ezer per fő.
0: Csak a bekerülési költség.
1: Az csak a bekerülési költséged. Igen, aha, tehát te azt visszaadod, akkor valójában még csak annyit adtál vissza, amennyibe kerültél. Nyilván nagyon függ azért attól, hogy kinek az esküvőjére mész, nem? Hogy mennyire közeli barát, mennyire közeli rokon, nyilván azért ez nyom alatba, de a 60-90 ezer az nagyjából itt van.
2: Ja, figyelj, az erdélyi lakodalmak ebből a szempontból, illetve hát ez 25 évvel ezelőtt volt, hogy én jártam ott. Ott az a divat, kérlek szépen, hogy vagy a apa, már nem is emlékszem pontosan, de lehet, hogy a vőfé kiáll, és mindenkinek bemondja, hogy mennyi pénzt adott a lakodalomra.
1: Na, aha. Nyilvánossá teszi.
2: Nyilvánossá teszi a dolgot.
0: Az kemény. Mint a Kusturica filmben szület. Ezt a csodálatos kenyérpirítót.
2: Igen, csak ott
0: a Sebestyén családok.
1: De tudod miért? Hát, hogy akkor azért az inspiráló. Így ha van, tudod, hogy kiderül, nem akarsz beégni.
2: Inspiráló, másrészt, hogy tudják, hogy mennyit várhatnak vissza. Mindenki. Úgyhogy amikor téged hív meg a Kovács család, aki nem tudom most adott 1000 lejt, vagy 10 000 lejt, hogy akkor neked mennyit kell majd visszaadni.
0: Figyelj, borítéknuku, 4 fő, 2000 forinttal forgatta meg a mennyasszonyt, és nem voltak csórók. Azért ez
2: az kemény.
1: Tehát nem adtak borítékot, és 2000 forintot tettek a mennyasszonyt. Jó, az jó pronyó azért. Az nagyon pronyó, igen. 6 évvel ezelőtt egyik legjobb barátnőm, és a pasia 10 000-et tett a borítékba.
2: Na.
1: Tehát érted?
0: Nézd,
1: a cipője hogyha... többe került, amiben eljött a lagzira. Ja, mennyi félreértés meg konfliktus van ebből az esküvő témából, nem?
0: Ha nem engedheti meg magának, és te hívtad meg, így nyilván azért hívtad meg, hogy veled együtt ünnepeljen, te elvileg ezért nem vársz cserébe semmit. Ha ő 10 000 forintot engedhet meg magának, akkor 10 000 forintot tegyen a boríték.
2: Igen, de itt valószínűleg az van, hogy látszott rajta, hogy ezt nem 10 000-et enged, ugye?
0: Nyilván, hanem lehetett volna
2: többet is, csak nem adott.
0: Kínos.
1: Igen. Kaptam egy esküvői meghívót, amin előrelátó módon feltüntették a számla számot, hogy hova kell majd utatni, betettem a számlák közé.
2: Hogy majd.
1: Igen. 100 000 most már nagyon kevés, egy pár ma 150 000 forintba körülbelül, ha meghívod. Egy pár annyiba kerül, tehát a 100 000-ed, mi a 100 000-ünkkel már keveset adnánk igazából.
2: Volt olyan lagzi, ahol a bejáratnál elvették a borítékot, és ráírták, hogy kitől kapta a pár. Azt írja Zsombor, hogy tett bele rendesen pénzt, de azért olyan rosszul esett az ügy neki.
0: Fejnek igazából Erdélyben ma is óriási összegek repkednek, a friss házasok egy ingatlanra valót összedobnak, gyakran hitelt vesznek fel, amit hívottak. A meghívottak. Tehát, hogy azért be tudjon fizetni detúrról.
1: Igen. Egy főre kb. Egy lagzi 30 000-nél kezdődik, azt illik odaadni, hogy legalább nullán legyünk. Aha. Hát gyerekek, azért ez kemény. Azért látszik, hogy jó rég nem voltunk esküvőn, nem? Itt már 10-20 000 borítékban azért az már nem annyira, nem annyira megy. Időjárásunk, Ferenc?
2: Nagyszerű lesz.
1: Nagyszerű, megtámogatjuk. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója az Ayvens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: De itt a másik véglet, egy forintot nem vártunk, nem azért hívtuk meg őket.
2: Tök jó.
1: Tehát, hogy szerintem ez a...
2: Na, ekkor nincs csalódás, ha nem vársz semmit.
0: Aláírás, Mészáros Lőrinc.
1: Igen, aláírás, Lőrinc és Andi. Na, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió egy bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán.

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A 30 éves Pennyben ez is nyerő, meg ez is, és ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázó tónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható subsettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
8: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
11: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Dunaföldvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Az északnyugatira forduló szél élénk lesz, napközben 25-31 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyett fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon június 20-a és 27-e között. A zenészek nyilvános mesterkurzusokon is részt vehetnek majd. A műfaj kiemelkedő külföldi, mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Az egykori kivégzőhelyet bemutató fogháztúra és különleges ritka római aranyérmék is várják idén a múzeumok éjszakájának látogatóit Nagykanizsán. Idén a korábbinál több helyszínen számos olyan programot kínálnak, amelyet szeretnék megmutatni a város értékeit, amelyek a hétköznapokban nem nagyon láthatók. A múzeum főúti épülete lesz a központi helyszín. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, de helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, jellemzően az ország keleti, észak-keleti részén. Az északnyugati szél több felé megélénkül, a záporokat, zivatarokat erős, esetleg viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is van szó. Munkai zaklatásokról beszélgettünk, hogy a nők és a férfiak hogy öltöznek nyáron, és ez mennyire zavarja, vagy éppen elégítik ki a kollégákat, ugye Júli öltözete kapcsán erről volt szó. És ugye hát az ember, ha taxit hív, akkor nem mindig olyat kap, amit szeretne. Tegnap visszakalauzoltam magam a 80-as évekbe, és egy főtaxit sikerült elcsípni. Elmeséltem meglehetősen körülményes utazásomat, hogy sikerült tegnap főtaxival utazni.
1: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
0: Jön a taxi, keresztbe áll az utcába, innen indulunk, keresztbe áll az utcáról. Üvöltözik valakivel telefonon, hogy a boilert hogy kell bekapcsolni. Itt már tudtam, hogy... Hogy ad forró vizet? Figyelj, ha bekapcsolod a kombót, benyomod, akkor forró is van. Igen, és akkor magát viszem? Mondom, hát, én lennék az utas.
2: Előre vagy hátra ütél?
0: Hát csak, nem ülök előre soha. Beülök a taxiba, tudod, megüt ez a kellemes retro dohányszag, Wunderbaum. Elül egy csávó egy 1986-os iPad-be bekötve 43 kábel, belegabajodva, minden. Tehát ott szerintem te 4 órát bogoztad volna ki. Elindulunk, mondom neki, hogy megyek Cinkotára. Cinkota, aha, nagyon gondolkozik, de kihagy a GPS neki, mert kontakthibás az iPad, ezért ahogy bekapcsolja a GPS-t, az egy percenként, fél percenként eltűnik. Megáll egy jobbra forduló, balra forduló kereszteződésbe, ahol ki kéne fordulni, akkor ő elkezdi beütni. Mondom, nem lehetne, hogy elinduljunk.
3: Hát, merre
0: kell most menni? A nullás felé, vagy menjünk át akkor a Budakeszi? Nem tudom, hatan dudálnak meg, hogy megtenni, hogy elindul, és félreállunk egy busz megálló. Jó, akkor elindul, de nem biztos, hogy jó irány. Mondom, majd én mondom fejből az irányt, induljunk. Mondom, menjünk át a Margit hídon, irány Cinkota, Kacsó-Pongrász felüljáró, mondom neki az egészet. Megyünk Margit híd, elmegyünk az Erzsébet híd fel. Mondom, hova megyünk, mester? De mondom, most mondtam el, hogy merre menjünk. Mondom, a GPS fél percenként kikapcsol. Nem lehetne azt állandóra tegyük? Mondom, jó, semmi baj. Akkor ő átmegy a Lánchídon helyre hozzá. Mondom, akkor ne menjünk a Lánchídon. Menjünk az Erzsébet hídon, menjünk végig ki a Tökölin. Ott ráfordulunk a Hungáriára, M3-as felüljáró. Jó. Belemélyedek a telefonomba, látom, már az arénánál vagyunk.
2: Szeged.
0: Hova megyünk, mondom, na ott már nagyon... Hova megyünk? Közben címek jönnek neki. Közben lehal az iPad-je.
3: Várja, a boiler
0: sztorit lerakta. Várjál, fuvarba vagyok, le kell tennem, fuvarba vagyok. Mondja a csáv, hogy 70 éves ember ülök hátul. Közben ő néha buszából úgy próbál besorolni, hogy folyamatosan dudálnak ránk, esküszöm, bekötöttem magam. Én soha nem kötöm be magam.
3: Kicsit féltél, mi?
0: Na és akkor ott mondom a keletinél. De mondtam, hogy erre menjünk. De én nem ezt mondtam, mondom a keletinél, menjünk végig a Tökölin, jobbról veszük a keletit, rámegyünk a Hungáriára. Hát én nem ezt mondtam, én belemélyedtem a telefonomba. Ura, mondom, nem lehetne, hogy állandóra kapcsoljuk ezt a GPS-t, hogy lássunk valamit, talán az megmondja, hogy merre kell menni. Bízzak benne, őrsvezértér. Tudod, kiútsz, mert ott is kiútsz, hátul őrsvezértér, végig, kimész Cinkotára. 3 percenként valakivel közben anyázik, aki el akarja ütni, meg akarja semmisíteni, el akarja taposni. Minden fékezésnél úgy fékez, hogy lefejezte az első lét, mert úgy vezet a csávot. Kis gáz, kicsi gáz. Brutál nagy fék, de úgy, hogy sehol semmi piros lámpa, csak ő megfékezi, mert jobbról azt hiszi, hogy jön valami. Figyelj, én imádkoztam, hogy hagyd szálljak ki. Mondtam, hogy uram, csak érjünk oda, nekem. Jó, ő most behozza a késést.
3: Padlógáz.
0: Padlógázra váltott. Érezte, hogy szorul a urak. Figyelj, 1980, DeLorean, vissza a múltba. Egy olyan retro utazást kaptam tegnap.
3: Van főtaxi app, csak ugye?
0: Nekem az nincsen. És mindezt mondom egy ilyen kellemesen dohányszagú, műbörös, wunderbaumos olyan kocsiba, ami beülsz és mosolyogsz, mert azt gondolod, hogy tényleg a 80-as években vagy. Szenzáció. Volt az öreg. Egy kábel halmazban egy nem működő laptoppal.
3: Apám, hogy szerette ezt az autót?
0: Igen, körül lesz. 70 éves, aki a fején megvilágosodik. Behozzuk a késő.
3: Jó, öltözött. Ő milyen volt a zakós?
0: Nem volt rajta zakó, de hát...
3: Innyakkendő.
0: Taxis briefkóval. Az egész, mondom, olyan volt, mint a 92-ben leintettél volna valahol a keletinél egy taxit. Szenzációs. Őrület volt, úgyhogy azt hitte turista, hogy körbe mutatta a várost. Igen. Boiler milyen volt? Hajdú.
3: Van még info.
0: Nem mertem megkérdezni, ritkán félek kocsiba, tegnap ez is megtörtént. Nagyon vártam, hogy kiszálljak.
3: Tök szexi cucc van
0: kijött
3: rajta.
0: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból. Egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsomába. Egy Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
3: Akkor azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket.
0: Na, hát Pongyola, hogy mi van rajtad?
2: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez menj.
0: Milyen poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
3: Mi van, zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó?
2: Takarja a szemét, hogy véletlenül sem.
3: Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
0: Hagyjad már, anyám korabeli izém. Várja, Terézia korabeli izém. Asszal terítő van rajta.
3: Rajta, ne mondd már!
0: Hagyjad már, magára úszta a csipke, abrosz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
3: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
0: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
3: Mi lenne öreg? A Juli
0: sem. Nem úgy értem. Én tudtam, hogy azért már idősödsz, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
3: Egyébként igen.
2: Ezt a retro vonalat.
0: Ezeket a retro vonalat, érted?
3: Hát én nincs vele bajom.
0: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Rágyűjtem egy ilyen százas vókcigire, én nagyon élném, de tényleg komolyan mondom.
2: Megnéztem reggel egyébként a sötétben, és azon gondolkodtam, hogy ez még a munkahelyen vállalható kategória-e vagy sem, de akkor ezek szerint nem.
0: Én láttam, hogy van egy nagy folt a hátadon, és rájöttem, ez a hamutartó, ami kiégette.
2: Így.
0: Mert ugye tegnap még egy abroszom volt. Vagy tegnap még egy asztalom volt.
2: És még szkárlet letéptem, és ruhát hordom belőle. Hihetetlen,
0: egyszer már tudsz lámpát kapcsolni ahhoz, hogy fölöltözzél, értek? Mindig sötétbe kell öltözzed. Szagol meg, dohos?
2: Dohos.
0: Van egy kellemes pinceszag?
3: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett téve.
2: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egy egér alá téttel?
3: Nem, kettővel.
0: Most komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
2: Ebben már!
3: Nem áll!
2: Már jó ideje nem látok semmit.
3: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
0: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
2: környékén.
0: Ezekkel takarják le a hajtóbusógépeket.
3: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy Juli.
0: Nem éles látó vagy, Feri, hanem éhes látó. Nekem a csipke az kicsit...
3: Mindig eszem, mint
0: a nagymamám, aki az átmennünk a Keleti Kárai utcába, kirakott ilyen egy doboz kekszet.
3: Jó, most mondta, hogy érzel az öregszak.
0: Nyikorgott a parketta.
2: Kicsit szotüdülőszak
0: volt. Kinyitottam ruhásszekrét, volt benne két zöld amúszappar, az úgy megcsapott, és ott úgy össze voltak hajtogatva a csipkés terítők, meg a csipkés felsők, meg a csipkés abrosz, meg minden.
2: Igen.
0: Szóval, de hát ez valószínűleg nekem ez így gyerekkoromban beivódott a nagyim által. Tehát, hogy ez nekem inkább ez.
2: De lehet, hogy ez neked pont egy ilyen trigger, tudod. De a csipke fehér nemű se, az se.
0: De a csipkés fehér nemű, az szerintem...
3: Hát ez az!
0: Az tud szexi lenni. De ez a fős...
3: De vagy neked most a Juli vállalban?
0: Jó, olyan mondom, Juli, de ez a fős...
2: Combfix?
0: Hogy combfix? Az melyik?
2: Amikor rajtad van.
0: Szerintem az is jól tud kinézni. Szerintem egy combfix is szép.
4: Csak nem szereted a harisnyát egyszer erről
2: A combfixet nem szereted nőni.
0: A combfix szerintem az jól tud kinézni. Az, amíg így össze van kötve a bugyival, nem? Ilyen...
2: Hát vagy nincs összekötve.
3: Vagy nincs összekötve a lényeg,
0: szerintem,
3: hogy szomnál van egy
0: gumis. Szerintem az adja. Na mindegy, jó, de... Jó megfigyelő
3: én
0: csak, vagy, Ferenc.
3: Én a zaklatásról akartam beszélni, aztán
0: akkor
3: már...
4: Nyilván! Zaklattak.
0: De, igen, de ők hogy, meg úgy érjük, hogy mi zaklatjuk őket, mert hogy állandóan megvannak, bár most nem a Juli, de hogy mi zaklatjuk őket, nem?
2: Én nem veszem zaklatásnak.
0: Nem?
2: Neked vettem föl.
4: Különben is inaktív karakterek vagytok.
3: Inaktív karakterek vagytok.
2: De egyébként ti engem jelenthetnétek?
0: Szerintem ez még nem az a kategória.
3: Hát, de
0: úgyis.
2: És ha leveszem?
3: Akkor már...
0: Ja, hogy az zaklatásnak számít, ha te úgy öltözöl. Szerintem Amerikában simán egyébként.
3: Hapsi szólhat erre, hogy kér, kedves vezérigazgató úr, jöjjön már, nézze meg ezt a...
2: Nem tartom
3: kedves...
2: a dresszkódot.
0: Tartott a PC, hogy szerintem jelezheted. Abszolút.
3: És akkor fölöltöztetik a jövőt.
0: Rászólnak, hogy ne öltözzön kihívóan. Igen, full beteg a dolog.
1: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, hívjuk még a nap hallgatóját a végén. Ha mondja, hogy Balázsék kap egy ajándékcsomagot, plusz ajándék.
3: Hogy ne lenne viccesz, bolondozol?
0: Hoppá!
3: Csipet úr visszatér.
2: Eszter érdeklődik, hogy pontosan mennyi cseresznyire készüljön.
3: Egy kilóra.
0: Pihenjen még egy kicsit, mondd meg neki. Nem.
3: Van cseresznyi.
0: Adjuk egy kérdőt.
5: Balázsék.
3: Ez az!
0: És tudja. Hello! Hogy hívnak? Ciao.
5: Dávid, sziasztok.
0: Hello, Dávid! Hol hallgatsz minket, Dávid?
5: Pécsről,
0: Dávid, Pécsről. Jól van. Azt írta nekünk, hogy itt korosztályokról beszélgettünk az anyukáról, aki 4 gyereket hagyott a játszótéren, hogy 8 évesen te már 12 voltál, ezen ott mi fölröltünk, ez nagyon tetszett nekünk, hogy ott lehet-e hagyni, nem lehet-e ott hagyni a gyerekeket 2 évesen a játszótéren, erről beszélgettünk.
5: Igen, örök internetes klasszikus.
0: Ez egy nagy klasszikus.
5: Saját találmány.
0: Igen, tudtuk mi is, de szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója, van egy ajándékcsomagod.
5: Szuper, köszönöm szépen.
0: Küldjük.
5: köszi, sziasztok.
3: Ciao, ciao. Ha jön a mentő, érted.
0: Hello, hello.
3: Ja, mutatjuk az ajándékot.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
0: Van egy Bluetooth-os hangszóró, Dávid?
5: Szuper jó. Nagyon jó.
0: Ha nincs még ilyen, ha van, akkor majd elpasszolod.
5: Ne, jó lesz, lesz. Használt leszük a nyáron.
0: Jól van, küldjük, ciao.
5: Köszi.
0: Hello. Na jól van, fiúk, lányok, holnap.
3: Holnap friss cseresznyi és pitével, gyönyörű porcukor. Szórással a tetején, Eszter!
0: Jaj, de jó lesz. Akkor holnap nem te vagy.
3: És pénteken meg megint
2: vagy. Holnap megyek érettségire szendvicseket kenni.
0: Bevállaltad?
3: Nem volt más valakinek, ezt is meg kell csinálni.
2: De nem én vagyok egyedül, azért vannak más szülők, is. Beálltak a sorba, csak én kezdem a hetet, vagy illetve a 3 napot.
0: Ja, mert hogy érettségi alatt nekik enni kell?
2: A vizsgabizottságnak főleg igen. Meg a gyerekeknek is nyilván, ha leesik a vércukruk, akkor legyen ott szőlőcukor, meg kis banán.
0: Rendesek vagytok, komolyan mondom, ez nagyon, nagyon cuki. Jól van, akkor gyere pénteken holnap, meg akkor Eszter jön újra. Puci mindenkinek, szevasztok!
3: Zaklatósba pénteken.
0: Ciao. Sziasztok!
1: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
2: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
1: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
7: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7 millió 990 ezer forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezménnyel a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Országszerte több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a Múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, Múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
11: És most a kérdés az ajándékfali töltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
12: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
11: Ez az!
12: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
13: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
14: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúsztuk vele a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkül neki.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mai délelőttünk tavaszias, a délutánunk nyárias lesz, ezt mondják, úgyhogy én, Györke Attila, átviszek mindenkit egyik évszakból a másikba. Játékokkal, igazi mai slágerekkel.
1: Hey, we're Fastboy, here on Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Közöttük természetesen ma is játszunk, sokszor, Sopron Fest páros napi jegyekért. Július 2-3-4 elvisszük fesztiválozni a Rádió 1 hallgatókat. Figyelem!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát már be is durrantottunk egy játékot, valaki ott lesz másodmagával a Sopron Festen, ráadásul egy általa választott napon, július 2-3-4, ugye a fesztivál bármelyik napra mehet. A szerencsés, aki most tőlem belépőjegyet nyer. Halló?
1: Na, szia!
0: Na, szia! Hogy hívnak téged?
1: Eszter vagyok.
0: Eszter, honnan csörögtél?
1: Szombathelyről.
0: Hogy telik a szerdát Szombathelyen?
1: Hát most éppen a szabadnapomat töltöm.
0: És intézed magadnak a programot július elejére?
1: Nagyon remélem.
0: Hát Eszter!
1: Na, hallom!
0: Te vagy az óra nyertese!
1: De jó! Szuper!
0: A 10. telefonáló!
1: Nagyon jó! Rádió 1, csak igazi vagy sláger megy!
0: Eszter, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Ez még rímel is. Eszter ott lesz a Sopron Festen, és nagyon sokan ott lehetnek még, a következő órában is lesz játék. Most az információk között megmutatjuk, hogy Balázsék mivel készülnek a jövő hétre, aztán olyan zenékkel térek vissza, mint Accent, Szerel, Misha Miller és Don't Leave!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
7: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehér neműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
4: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Buongiorno!
11: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy. Csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A tegnap esti és a ma hajnali meccsek hozták a papírformát a futballvilágbajnokságon. Franciaország Szenegál 3-1, Mbappé ráadásul duplán is gólt szerzett egy olyan találkozón, aminek az első fél idejében mintha nem is lettek volna a franciák a pályán. Ezzel a három pontjával Franciaország jelenleg második helyen áll az I csoportban. Norvégia rendkívül magabiztosan 4-1-re verte Irakot, a skandinávok gólgyárosa Erling Haaland két gólt is szerzett. Argentina-Algéria 3-0, mindhárom gólt Lionel Messi szerezte a 17., a 60. és a 76. percben. És magyar idő szerint már a reggeli órákban fejeződött be az Ausztria-Jordánia mérkőzés 3-1, és volt itt minden. Jordánia történelmének első VB gólja, kezezés miatt és VAR vitatott visszavont osztrák gól, a 76. percben jordán öngól és a 102. percben büntető gól, amit Ausztria lőtt be.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis?
4: Vagyis este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
10: Június 13 és 19 között.
9: Ez az!
10: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
13: Úgyis tett. Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Klub Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
14: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
15: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
14: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gold jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
16: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a Sopron Festre, július 2-3-4, The Prodigy, Azaria, Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, Valmar, Well Hello, és még nem soroltam fel a fellépők felét sem. Aki tizedikként elér, a Rádió 1 szlogenjével jön bulizni a Forrodrót 20-as 311-111.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, játékot indítottam előbb, és na, kit juttatok be a Sopron Festre? Ki lesz az a Rádió 1 hallgató, aki másodmagával bármelyik napon, július 2-án, 3-án vagy 4-én bulizhat a kedvenc zenekaraival? Halló?
1: Szia, a játékba szeretnék jelentkezni.
0: Szia, a te neved?
1: Feri vagyok.
0: Hogy telik a napod?
1: Nagyon jó, köszönöm szépen, jó, minden dolgozgatok, igazából ennyi.
0: Megextráznám egy kicsit. Tizedikén hívtad fel a Rádió 1-et!
1: Yes! Yes! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Te neked július elején programod lesz!
1: Kiváló, Ati! Kiváló!
2: Reményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Köszönöm, Ati! Meg csokollak, ha találkozunk!
0: Okay. Találkozunk, úgyhogy szóljunk a többieknek előre, hogy itt nagy ölelkezés lesz részünkről, jó?
1: Jó, vonalba kell, hogy maradjak?
0: Igen.
1: Oké, köszönöm.
0: Egészen a Sopron Festig tartanod kell.
1: Kiváló, fiam, soproni úgyis, úgyhogy ott leszek.
0: Jó bulizást!
1: Ciao,
0: ciao! És hát fordulok a többiekhez, hölgyeim és uraim, lesz ma még játék, lesz még esély megszerezni ezeket a páros napi jegyeket, délután folytatjuk, de a Sopron Fest előtt ugye lehet találkozni Balázsékkal is, a Balatonon, mutatom a részleteket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26. péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, zenélek tovább, de közben megnéztem a neten, szépen melegednek a hazai vizek. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Fertőtó 22, a Tiszató 23 fokos, és a magyarok által kedvelt tengerpartokon, Horvátországban és Görögországban 22, Olaszországban 23, Máltán 24, Egyiptomban 26 fokos a tenger. Itthon az előttünk álló napokon is sok lesz a napsütés, és jön a kánikula.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és a friss favoritok közül, amit játszok, New Religion. BB Rexa következik, az énekesnő, aki sokáig csak dalszerzőként dolgozott a háttérben. A szóló karrierje később indult, az okokat pedig több interjúban is elmondta. A kiadók szerint nem volt elég szép popsztárnak. De jó, hogy sikerült áttörni ezt a kiadói akaratot. Hölgyeim és uraim, BB Rexa következik, New

0: Csak igazi mai sláger megy. Közben nézem az üzeneteket, Csongi és Detti közösen írtak Vibert, nagyon megköszönték a nyarolós fading üzenéket munkaidőben. Folytatjuk az információk után is, azonnal indul a Daily Mix, de délután és este sem állunk le. 5-től Lotfi Begi, 8-től a Diszkosít, 9-től Jamina és Pure Beat Mixer itt a stúdióban. A Daily Mixet ráadásul ezzel a zenével indítjuk, Loi, Get Lucky!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapest.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Na, mi lesz a mai program?
4: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
3: Vagyis
4: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
3: És ha rock'n'roll, akkor...
4: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Ízekbe zárt történetek, kulturális és gasztronómiai kalandok az idei múzeumok éjszakáján, június 20-án. Összegzette több száz helyszínen, több ezer program. Részletek a muzei.hu-n és a múzeumok éjszakája Facebook oldalán. Június 20, múzeumok éjszakája. Ne hagyd ki!
7: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
9: Ne!
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is te!
11: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
12: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
13: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
14: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
15: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
0: Reklámot hallottak.
16: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Családok százainak sikerült rendeznie adósságát a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A tavaly évelején indított programban nem a bajba jutottak helyet fizetett a karitatív szervezet, hanem közösen dolgoztak ki megoldásokat a hátralékok, kölcsönök visszafizetésére. Másfél év alatt 800 súlyosan eladósodott család rendezte tartozását, csaknem 2 milliárd forint értékben. Mától minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Sok napsütés várható, de helyenként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, elszórtan záporok kialakulhatnak, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi, ma is

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy. Daily Mix. Minden délben a Rádió 1-en. Egy órán keresztül. Csak igazi mai slágermegy.

Ez a 106.5 rádió, egy csak igazi, ma is láger megy. Hello Dunaföldvár, ez már a Déli Mix, én pedig Kúródi Petra vagyok, szép délutánt. 28-30 fokos csúcsban bízhatunk a délutánt érintően napos száraz időben, estére 26-28 fok valószínű, csapadékmentes lesz az este és az éjszaka is. A jelentések szerint erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek közben, én meg arra figyelmeztetek mindenkit, hogy itt van Összalana Gomez és a Love You Like a Love Song a rádió egyen.

105.5 rádió, egy csak igazi ma is láger megy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron, ez a Daily Mix, szép szert a délutánt kívánok itt Kóródi Petra. Állítólag egy hatalmas színpad épül a New Yorki Madison Square Gardenben Taylor Swift kérésére, és hát ez a színpad köthető a Travis Kelce-vel közös esküvőjéhez, amely elvileg jövő hónapban lesz. Na hát a sok pletyka között én a biztos infót mondom, az pedig az, hogy Taylor Swift énekel, itt van már is vele az Opel Light a folytatásban.

A 106.5 rádió egy csak igazi, ma is láger megy. Hello, Dunaföldvár, itt Kóródi Petra, a Déli Mix-el. Jól lehet haladni a városban, nagyobb torlódásról jelentés nem érkezett hozzánk. Az áthaladásnál egy kicsikét torlódnak a járművek az 52-esen, de itt is biztosított minden az átkeléshez. A rendőrök ezen a héten kiemelten az alkoholfogyasztókra és a droghasználókra vadásznak az utakon. David Guetta és a One Republic érkeznek. Már is szól az I Don't Wanna Wait. Let's make

Ez a 105 rádió, egy csak igazi mai sláger megy, ez meg a Daily Mix, köszöntök mindenkit, szép szerda délutánt kívánok, itt Kóródi Petra. Panelba menekült egy bonyhádi család a szomszéd méhei miatt, a birtokvédelemről lesz szó a folytatásban és a szomszédjogról, amelynek a teol.hu munkatársai néztek utána, és nagyon sok embert érint akár itt Dunaföldváron is ez a probléma, amely nagyon tanulságos. Egyre több lakossági konfliktus forrását jelentik a szomszéd viták Tolnavár megyében is. Bonyhádon például egy család egészen a panelházig menekült kettes házából, mert a szomszédjuk által tartott több száz méhkaptár miatt féltették kislányukat a csípésektől. A Szekszárdon a be nem kerített magánterületekre parkoló autók, a házfalakra felfutó szomszédos növények és a falnak támasztott tárgyak okoznak egyébként feszültséget. Dr. Gál Ferenc szekszárdi ügyvéd a téma kapcsán kiemelte, a törvény három utat biztosít a birtokvédelemre, az azonnali és arányos önhatalmú fellépést, az illetékmentes jegyzői eljárást, valamint a bírósági pert. A szomszédjogok alapján az áthajló ágakat vagy gyökereket csak akkor szabad levágni, ha azok igazolható felszólítás után is akadályozzák az ingatlan rendes használatát, például a közlekedést vagy a fénybejutást. Az nem elég indok, ha pusztán a szemünket zavarja. A bírói gyakorlat szerint ráadásul bizonyos fokú kellemetlenségeket, mint a szabályosan engedélyezett állattartást vagy a legrövidebb idő alatt végzett felújítási zajokat a társadalmi együttélés szabályai szerint kötelesek vagyunk elviselni, írja a Teol. Én pedig azt mondom, hogy ma júni 17-e van, a Laurák és az Alidák névnapja, a Laura latin eredetű név, jelentése babérfa, babérkoszoló, az Alida pedig német eredetű név, jelentése nemes. Őket köszöntöm tehát most a folytatásban, és Isten éltessen mindenkit, aki szintén ünnepel ezen a csodanapon. A folytatás a számukra érkezik a Daily Mixben, ez Lil Nas X-tel, a That's What I Want. Jó zenehallgatást, éljenek!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Koródi Petrával. Csak igazi, ma is lágermegy. 106.5

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

95.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, a stúdióban továbbra is Kóródi Petra, ezt a 60 percet is együtt töltjük. Holnap is jó meleg lesz, 29-31 fokos csúccsal érkezik a csütörtök, hajnalban és reggel 17-21, amíg az esti órákban 27-29 fokot mérhetünk majd, jó magas lesz az UV-sugárzás is, mindenki vigyázzon magára. Ed Sheeran, én pedig őt hozom már is a folytatásban, érkezik vele az Aziz Ámszé,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

105.5 rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Hello Dunaföldvár, itt Kóródi Petra. Útinformációk érkeznek már is. A város forgalma átlagos, jól lehet haladni mindenfelé a jelentések szerint. A hídnál torlódik egy kicsit a járművek sora, de itt sem vészes egyébként, a jó áthaladás abszolút biztosított. Az infókhoz teszem azt, hogy a rendőrség ezen a héten kiemelten vadászik az alkohol és drogfogyasztókra. Jól teszik. Jó utat mindenkinek! Itt van a Fastboy-jal és Tepikkel a folytatás. I forget you.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Köszöntöm Önöket, 2026. június 17-e van. Az Oxigén Média híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület vezetői egyeztetést tartottak annak érdekében, hogy tovább erősítsék az eltűnt személyek felkutatásában végzett közös munkát. A két szervezet már 9 éve működik együtt. Az együttműködés célja kezdetektől fogva az, hogy a rendőrség és a kutatómentők összehangoltan, gyorsan és hatékonyan tudjanak segítséget nyújtani az eltűnt személyek felkutatása során, beszámoló a Szekszárdi Hírek oldalán. Lengyel Tamás, a Dunaföldvári Malom igazgatója, a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége Malmi tagozatának elnöke lett. A szakmai közösség bizalma nem csak Lengyel Tamás munkájának szól, hanem annak a szemléletnek és elkötelezettségnek is, amelyet a Dunaföldvári Malom képvisel a hazai malomiparban. Az újonnan megválasztott elnök úgy fogalmazott, nagy megtiszteltetés és egyben komoly felelősség is. Jó érzés, hogy a szakma bizalmat szavazott nekem. Ugyanakkor ez egy olyan feladat, amely túlmutat az egyéni sikeren. A cél, hogy közösen dolgozzunk a magyar malomipar fejlődésért, és olyan szakmai párbeszédet alakítsunk ki, amely az ágazat minden szereplőjének javára válik. Rendkívüli ülést tartott Paks képviselőtestülete június 16-án a Városházán. A napirend elfogadását követően a Hidegvölgy utcai közterület alakítási tervről döntöttek. Az előterjesztés szerint az utcában játszó tér és közösségi tér focipálya kialakítására merül fel lakossági igény. Molnár József, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, hogy a költségvetésben 25 millió forintot különítettek el erre a célra. Heringes Anita polgármester hozzátette, hogy játszóvár, mérlekhinta, homokozó és drótkötélpálya kialakítását tervezik az új játszótéren. Az előterjesztést jóvá hagyták, épp úgy, mint a gyermek és diák judóért alapítvány támogatását. Az alapítvány idén is megszervezi a junior nemzetközi atomkupát. A döntés értelmében polgármesteri, alpolgármesteri keret terhére 2 millió forinttal támogatják az alapítványt azzal a feltétellel, hogy az összeget a versenyzők szállítására használják fel, beszámoló a Telepaks oldalán. Teltházas túra a pincészetek éjszakáján Szekszárdon, nem csupán bor, nem csupán bortúra, csak egyszerűen élmény, olvasható el néhány információ az eseményt bemutató közösségi oldalon. Nagy sikere volt a szekszárdi eseménynek, a résztvevők száma meghaladta az 1200 főt. A túra teltházzal ment, 850 fő csodálta meg a borvidék tájait. A szőlődombok között jippel utazni nem csak kényelmes, hanem igazán különleges, nem mindennapi élmény. Jövőre, 2027. június 12-én biztosan megtartjuk, fogalmazott Kiszné Huszár Dóra, a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. Ügyvezetője. A Paksi képviselőtestület legutóbbi ülésén 3 közbeszerzési eljárást zárt ülésen tárgyalt. Eljárás megindításáról döntöttek a Paksi Napsugáróvoda 5-ös utcai épületének fejlesztése kapcsán. A Paks Villany utca parkoló kialakítása tárgyában döntést hoztak a kivitelezőről. Továbbá határoztak a Paks egynapos sebészet újraindítása, kivitelezés, 2-es tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Utóbbi azért vált szükségessé, mert az előző közbeszerzési eljárást megfelelő számú ajánlat hiányában nem tudták lezárni. A polgármester felhívta az építési vállalkozók figyelmét arra, hogy kövessék az elektronikus közbeszerzési rendszert, és minél többen tegyenek ajánlatot annak érdekében, hogy a pályázatokat érvényesen lezárhassák, majd eredményt hirdessenek. A nyár egyik legnépszerűbb kulturális eseménye idén is a változatos programokat kínáló múzeumok éjszakája, melynek keretében országszerte mintegy 450 intézményben szerveznek rendhagyó tárlatvezetéseket, koncerteket és interaktív foglalkozásokat. A Bajai Tűr István Múzeum ezúttal is több meglepetéssel készül a látogatóknak. A múzeum épületében több alkalommal indulnak majd szakmai tárlatvezetések, az estét a múzeumi kávéház és a romkocsma teszi még hangulatosabbá. Részletek a Baun oldalán.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hú, mert csúszuperek a számok azért. Tehát nálam állandóan ezt szól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkültek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az

Ez a 105 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Köszöntök mindenkit itt Dunaföldváron és a környékén. A stúdióban Kóródi Petra. Szép szerda délutánt, jó munkát, kitartást és suhanó munkaidőt is kívánok mindenkinek. A folytatást érintően kikapcsolódási lehetőségeket hoztam, kiállítást és a múzeumok éjszakáját is. Ezekről fogok már is beszélni. A kiállításokkal kezdeném. A Művelődési Központ előterében megtekinthető már a Kert Balát Klub fotópályázatának alkotásai, a Berzenagy Ilona Városi Könyvtárban pedig a Levendula Művészeti Iskola évzáró kiállítása látogatható. Mindkettő tárlat természetesen az intézmények nyitvatartási idejében elérhető, úgyhogy jó szórakozást és jó nézelődést is kívánok mindenkinek ezekhez. Június 20-án a Múzeumok Éjszakájához, ami egy országos rendezvény, csatlakozott Dunaföldvár is. Csodák és kalandok várják az érdeklődőket a Dunaföldvári Várban. A programok 17 órakor kezdődnek szombaton. Tűzben született jubileumi tűzzománc alkotások kiállítás megnyitója lesz az Ispánházban. Ez lesz a kezdő akkord június 20-án a Múzeumok Éjszakáján itt Dunaföldváron. 18 órától Miért fekete a földvári kötény címmel egy interaktív papírszínházi foglalkozás kezdődik, nem csak gyerekek számára, emeli ki egyébként a havi programfüzet. 18.45-től Toronya félhold árnyékában címmel egy könyvvel ismerkedhetünk meg, egy könyv bemutató kezdődik. 20.15-től tárlatvezetés a Csonka Toronyból Múzeum című tárlatban, 21 órától pedig bor és jazz piknik, a Jazz Former zenekar koncertjét lehet megnézni, meghallgatni. 22 órától pedig a Bátorság próba veszi kezdetét, a Toronyban lesz ez, jó szórakozás hozzá. Bütykölde és Népi Játszóház várja egyébként a Múzeumok Éjszakáján a várban a kicsiket és a nagyokat, lesz homokozó és diavetítés is a várpincében. Tényleg jó szórakozást, Lady Gaga jön és szól az Avra

Itt a 105 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ezek meg már a búcsú másodpercei a számomra. További szép szerda délutánt kívánok mindenkinek itt Dunaföldváron. Úgy tudom, Györke Atisé a folytatás, abban viszont biztos vagyok, hogy jönnek az igazi mai slágerek, és szépen sorban a következő percekben. A közvetlen folytatás egyébként Selena Gomez-é, ez egyben a búcsú dalom, a Single Soon. Az elmúlt órákban Kóródi Petrát hallották, holnap jövök, addig is a viszonthallásra. További csoda szerda délután, jó zenehallgatást és jó rádiózást kívánok mindenki számára a rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na, mi lesz a mai program?
2: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
1: Vagyis
2: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
1: És ha rock'n'roll, akkor...
2: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
3: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a Deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: A 30 éves Pennyben ez is nyerő.
9: Meg ez is! És ez is!
8: Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer! Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között, mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
0: Reklámot hallottak.
10: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
12: Jó reggelt! Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
13: Szia, drágám! Na, rá is, tenél aludtam ma is.
12: De jó neked. Mi a titkod?
13: Nincs titok, csak a Sedacor Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
12: Sedacor Forte.
13: És a koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacor Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol!

0: kikapcsolni, lassan indulunk.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

én Györke Attila vagyok, remélem jól telik a nap. Ebéd pipa, ugye? Hát annyira kipipálhatjuk, hogy szerintem már el is felejtettük, hogy ebédeltünk ma. Kávé pipa, és hamarosan együtt ezt a munkanapot is kipipáljuk, de hát

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mert tudom még fokozni a nyár hangulatot, például ezzel a dallal, és a kánikula is rákapcsol holnaptól, a hétvégére elérjük a 36 fokot.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Avens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön is online.

0: dolgozni, ma is sláger megy.
1: Azt is, a legjobb veletek dolgozni, imádom a rádióját, csak ezt hallgatom.

0: Hogy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este 19 órakor nézhetjük meg magyar idő szerint a futballvilágbajnokság következő mérkőzését. Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság a K-csoportból. A nemzetközi sportsajtót napok óta azt tartja lázban, hogy a 41 éves Cristiano Ronaldo kezdőként kap-e lehetőséget ezen a találkozón. Az Anglia-Horvátország mérkőzés lesz az, ami miatt holnap nagyon fáradtan megyünk dolgozni, 22 órakor kezdődik. A legutóbbi nagy világversenyeken vívott csatáik, például a 2018-as VB elődöntő vagy a 2021-es EB garantálják a feszültséget a mérkőzésen. Gána-Panama hajnali 1 órakor csap össze a mi időnk szerint, ami azért lesz érdekes, mert mindkét csapat tisztában van azzal, hogy az Anglia-Horvátország párharc mögött ez a meccs kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából. És hajnali 4 órakor láthatjuk a mérkőzést, amiben a VB újonc Üzbegisztán a bombaformában lévő Kolumbiával csap össze, a bookmakereknél Kolumbia a meccs favoritja.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Most kapja meg tőlem valaki a páros napi jegyet a Sopron Festre, július 2-a, 3-a vagy 4-ére. A hallgató döntheti el, hogy melyik napon szeretne bulizni. Halló?
1: Szia, Niki vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Niki drága, remélem jól telik a mai napod. Mit csinálsz?
1: Éppen készülök dolgozni.
0: Ne. Készülj szépen Sopronba, mert hogy 10-ként hívtál fel, Niki!
1: Köszönöm. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És még a szloger is megy, úgyhogy abszolút jár ez.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
1: Nagyon örülök, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. És hát igen, a Sopron Fest még egy kicsit odébb van, úgyhogy dolgozz velünk.
1: Rendben. Köszönöm, és szép napot nektek.
0: És látom az SMS-eket, a Viber-eket, ebben a pillanatban dobta az üzenetet Tüske, hogy nem elérhető a Rádió 1, pedig folyamatosan hívja. Nem egyszerű a játék, én ezt tudom. Már ajándék 3-nak, 4-nek becsörögni nem.

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló! Jelentetek a nyereményjátékra.
0: Azt a mindenit, erről lecsúszottál rendesen. Az előbb két dallal ezelőtt volt meg a nyertes.
1: Ó, akkor lemaradtam.
0: Interneten hallgatsz? Applikáción vagy YouTube-on?
1: Nem, rádión.
0: Mert ott lehetne késés a szolgáltatód miatt, de hát akkor hallanod kellett volna.
1: De pont leállítottam a kocsit, csak próbálkoztam.
0: Ajjajajaj. Nagyon szeretnél ott lenni a Sopron Festen, ugye?
1: Hát igen.
0: Akkor készülj nagyon a szlogennel, és megígérem, hogy kevesebb, mint fél óra múlva játszunk megint.
1: Jó, rendben.
0: Azonnal indítom az újabb zenei órát Ray Daltonnal.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár féláron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az appban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
6: Grill rajongók, figyelem! A Metro heti bajnok ajánlatában a Metro Chef cson nélküli friss import sertéskaraj minimum 3 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1149 forint június 15-e és 21-e között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: És most a kérdés az ajándék falitöltőért. Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándék falitöltővel viheti haza?
8: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
7: Ez az!
8: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándék falitöltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
9: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között. 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
10: Ha sportfogadás, akkor vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
11: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a vegas.hu-n.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
15: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
14: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
15: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
16: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.

0: 101. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: de kapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila a stúdióban, hello mindenkinek. Kérnék 10 percet, és indítom a játékot a Sopron Fest jegyekért. Egyébként is üdvözlök mindenkit a 29 fokokban. Na itt egy dal, amit indítottam ebbe a nyár hangulatba, ilyen zenék kellenek. Erről egyébként mindig is a Rádió 1 és a DJ-ink jutnak majd az eszembe. Talán pont Loving Arms-nál, Kabai Andrisnál hallottam legelőször. Az olasz DJ Hypaton zenél a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger.

0: igazi mai slágerek.
1: Változatosan.
2: Halló, szia! Rádió 1, a király!
0: Ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Hey,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, aki készen áll arra, hogy egy őrült nagyot bulizzon a Rádió Egy segítségével, az most kezdjen el telefonálni a játék kapcsán, mert hogy július 2-án, 3-án, 4-én Sopron Fest fellép a Prodigy, Azaria, a Bagosi, Betonhofi, Carson Coma, Jude Law, Halott Pénz, a Kispál, sok-sok fellépő még a hazai fesztivál zenekarok legjobbjai, és én páros napi jegyet adok a 10. telefonálónak. A forrodrótunk 20-as 311-111, hajrá, hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Páros napi jegy a tét a Sopron Festre, júli 2-3-4. Valakinek odaadom a 10. telefonálónak, de most egy picit lassabban vettem a hívásokat a dalok alatt. 8 emberrel beszéltem eddig, a 9. érkezik. Halló?
1: Szia, Rozsi vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon nem fog szeretni, csak a 9. vagy.
1: Igazban másik alkalommal járok így.
0: Aj, nem!
1: De sajnálom, köszi.
0: Csörög a következő játékra is. Na de most, háló.
2: Szia, játékra jelentkezik.
0: Szia, mi a te neved?
2: Andi.
0: És éppen úton vagy, ahogy hallom.
2: Igen, igen, autóban.
0: Te vezetsz?
2: Igen, kihangosítóban. M0-es a barátunk.
0: Hát nagyon vigyázz mindenkire az M0-áson, mert most nagyon fogsz örülni. Te hívtál fel 10-ként.
2: Rádió 1, csak
0: igazi mai sláger
2: megy.
0: Jó, hát az M0-áson is mindenki tudja. Jössz akkor Sopronba, oké?
2: Okay? Szuper, ott leszek.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
2: Három gyerek mellett rám fér egy kis kikapcsolódás.
0: Oh, azt elhiszen, akkor te mindegyik napot akarsz lenni.
2: Azt azért nem lehet, de megoldjuk.
0: Jó, egyik napra páros belépőt adok neked, úgyhogy apát is viheted magaddal.
2: Köszönjük szépen!
0: Lesz még játék, a kívánság műsorban is lehet nyerni, sőt a jövő héten is lehet majd jegyeket nyerni egy bulira, most mutatom a részleteket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj tizedikként, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: These beautiful things that I've got.
1: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy, indítom a nyárdalát, Accenttől, Tóth Abigailtől, az idei nyár pedig holnaptól rákapcsol. Jön majd a kánikula, a hétvégére elérjük a 36-37 fokokat, a vízhőmérsékletek most Balaton, Fertőtó, Velencei tó 22, a Tiszató 23 fokos.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazása.

0: Rádió 1 foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: A tegnap esti és a ma hajnali meccsek hozták a papírformát a futballvilágbajnokságon. Franciaország Szenegál 3-1, Mbappé ráadásul duplán is gólt szerzett egy olyan találkozón, aminek az első fél idejében mintha nem is lettek volna a franciák a pályán. Ezzel a három pontjával Franciaország jelenleg második helyen áll az I csoportban. Norvégia rendkívül magabiztosan 4-1-re verte Irakot, a skandinávok gólgyárosa Erling Haaland két gólt is szerzett. Argentina-Algéria 3-0, mindhárom gólt Lionel Messi szerezte a 17., a 60. és a 76. percben. És magyar idő szerint már reggeli órákban fejeződött be az Ausztria-Jordánia mérkőzés 3-1, és volt itt minden, Jordánia történelmének első VB gólja, kezezés miatt és VAR vitatott visszavont osztrák gól, a 76. percben jordán öngól és a 102. percben büntető gól, amit Ausztria lőtt be.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopronfest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
4: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
7: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
8: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
10: Na, mi lesz a mai program?
11: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
10: Vagyis
11: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
10: És ha rock'n'roll, akkor...
11: Az ég kék, a grill kolbász, Master Good.
2: Reklámot hallottak.
0: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
13: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
14: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolunk! Csatlakozz a Tarra! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
15: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
16: Magyarországon gyártott Master Wool Glass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wool Glass.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a rádió?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Itt a Rádió 1, 7 perccel járunk 4 után. Közlekedési információk. Béla írta, hogy az M1-esen erős a forgalom Szárligettől Budapestig, ki tudja meddig. Torlódunk, lassulunk, beindulunk, és ezért újra és újra írta Béla. Tomi az M35-ösön autózik, Hajdúböszörmény, M3-as felé baleset volt a 17-es kilométernél. És még egy info, ez névtelenül jött, 2-es főút Rétság, aszfaltozás az 56-os kilométernél, úgyhogy több kilométeren át torlódik. Ha van még hír, jöhet, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat, kitartást! Autós barátaimnak indítottam most egy szuper jó dalt, 5-ig itt vagyok, aztán ma is live mix. Lotfi Begi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Ma este 19 órakor nézhetjük meg magyar idő szerint a futballvilágbajnokság következő mérkőzését. Portugália, Kongói Demokratikus Köztársaság a K-csoportból. A nemzetközi sportsajtót napok óta azt tartja lázban, hogy a 41 éves Cristiano Ronaldo kezdőként kap-e lehetőséget ezen a találkozón. Az Anglia-Horvátország mérkőzés lesz az, ami miatt holnap nagyon fáradtan megyünk dolgozni, 22 órakor kezdődik. A legutóbbi nagy világversenyeken vívott csatáig, például a 2018-as VB elődöntő vagy a 2021-es EB garantálják a feszültséget a mérkőzésen. Gána-Panama hajnali 1 órakor csap össze a mi időnk szerint, ami azért lesz érdekes, mert mindkét csapat tisztában van azzal, hogy az Anglia-Horvátország párharc mögött ez a meccs kulcsfontosságú lehet a továbbjutás szempontjából. És hajnali 4 órakor láthatjuk a mérkőzést, amiben a VB újonc Üzbegisztán a bombaformában lévő Kolumbiával csap össze. A bookmakereknél Kolumbia a meccs favoritja.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rizeup kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsay Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mádli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
9: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Három dolog a tudatos babaváráshoz: te, a kisbabát és a Biokult Pregnea. A Biokult Pregnea komplex összetételű étrendkiegészítő, 6 féle törzsel a bélflórát számára, plusz magnézium, cink, folát, C és D-vitamin. Biokult Pregnea. Belső társad az anyaság útján.
11: Keresd a patikákban és online. Pregnea.hu.
12: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harsun Kuma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
13: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: Indul a nyári kert és otthonfrissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
16: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
17: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő goljackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Hi, I'm Calvin Harris. It's Sam Smith.
0: Ez a Rádió 1.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Ez a Rádió 1, 16 óra 42 perc közlekedési infók, kaptam sokat. Bedugult Budapesten a Közraktár utca, nagy a torlódás a Bartók Béla úton, a Karolina Tétényi kereszteződéstől végig elértélik, és lassú a hegyalja, ez Szabó küldte. Nemrég megtudtuk, hogy az M1-esen is erős a forgalom Szárligettől Budapest felé szinte végig, Tomi pedig szólt, hogy Hajdúböszörményben az M3-as felé baleset volt a 17-es kilométernél. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek, ezekkel az igazi mai slágerekkel. Öttől Lotfi Begivel és Király Tamással Rádió 1 Live Mix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonál 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre.
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
6: A munkában nincs megállás, a készletek pedig fogynak. Eljött az önideje, ha sokoldalú, praktikus és rugalmas munkatársat keres. Készleten lévő Mercedes-Benz Citan modellek vállalkozásoknak most akár már nettó 6.150.000 forinttól.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a márkakereskedésekben és a mercedes-benz.hu/citan oldalon.
8: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
9: Notino.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100.000 forintig.
13: A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
14: Hölgyeim és uraim, kapcsolják be biztonsági övéket, mert jön a grill szezon. És ha te akarsz lenni a grillezés királya, akkor figyelj, mert itt a sweet chili és a cheddar sauce az Univertől. És ez még nem minden, az egészen július végéig tartó promócióban te is segíthetsz iskolákat labdához jutni. Mert hogy nyár, foci, Univer.
15: Kapu Tibor egy éve ilyenkor indult el a világűrbe. Ünnepeld velünk a felbocsátás első évfordulóját a Millenárison 2026. június 25-én, ahol Kapu Tibor és Cserényi Gyula személyes élménybeszámolója mellett dedikálás, illetve számos exkluzív program várja az érdeklődőket. Ráadásul ezen a napon kedvezményesen látogatható a megújult Univerzum Magyarok a világűrben kiállítás is. A részletekért kövesd a Hunor program és a Univerzum közösségi média felületeit.
2: Reklámot hallottak.
0: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep,
9: ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
18: Megérkezett a jövő autója Szexárdra az Aliszka Autócentrumhoz. Elektromos és hibrid technológia, kiemelkedő hatótáv kompromisszumok nélkül. Ez a BYD. Az előértékesítés már elindult. Lépjen be velünk a jövőbe. BYD márka kereskedés az Aliszka Autócentrumban. Szexárd Bátaszéki út 132.
19: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
0: Köszönjük!
2: Rádió 1!
3: Rádió 1!
2: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
4: És Juhász Gergő, bár Szabin van, mi azért itt vagyunk. Hello mindenkinek, és szép napot, és igen, itt van Lotfi Begi is. Ciao.
5: Hello, hello, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok!
4: Nagyon rég találkoztunk. Mennyire jött már rád ez a nyári érzet, főleg ezzel a héttel? Most azért jó idő van, süt a nap. Engem elkapott.
5: Abszolút, abszolút, és hát ugye a hétvégi bulik is szabadtére költöztek, nagy színpadokra költöztek, elindulnak a fesztiválok, úgyhogy én már 100% nyári hangulatban vagyok.
4: És az utolsó hét a suliból, szóval tényleg ezt most húzzuk meg. Mindenkit haza kísérünk az elmúlt a következő egy órában, 5-től 6-ig live mix, mivel indítunk.
5: Az órát pedig már is Hertz nagy slágerével fogom indítani, érkezik a Wonderful Life, méghozzá Purple Disco Machine remixében, itt a Rádió 1-en, a live mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en.

0: És hát a tegnapi azért az olyan volt az argentin meccs, mindenképp kíváncsi voltam, mi történt, persze, hogy elaludtam, és ráadásul, ráadásul volt egy olyan szálom, amit jó lett volna, hogyha ébren vagyok, mert ott a szöglet számoknál ki lehetett volna szállni, hozzáteszem, nem szálltam ki, mert nem keltem föl, így buktam a pénzt.
1: Azért nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ugrott meg most a szabadságok száma, mert egy átlag VB-t, EB-t simán le lehet hozni, úgyhogy picit korábban elmegyünk. Kicsit nem vagyunk ott a munkahelyen, de hát itt, mikor hajnali 3-kor, meg 6-kor kezdődik,
0: kegyetlen,
1: meccs, esélyed nincs lenni.
0: Egyébként ez jó volt a reggeli meccset, mert azt úgy kezdtük, hogy a gyerekek keltek súly előtt, és meg tudtuk nézni az első fél időt. Nagyjából nem történt semmi, a második fél, de már izgalmasabb volt. Én nagyon bírom, hogy látástól vakulásig foci ömlik ránk az elkövetkezendő még 4 hétben, úgyhogy én imádom.
1: Egy gyors tippet még mielőtt tovább megyünk. A következő meccsre Portugália játszik majd 19 órától.
0: Kongóval játszik. Én azt tettem meg, hogy Portugál győzelem és több mint 2,5 gól lesz a meccsen, aztán meglátjuk. Azért az afrikai csapatokat nem szabad lesajnálni.
1: Ezt nagyon bizonyítják.
0: Nagyon szép játékokat tudnak bemutatni. Úgyhogy a mai azért egy nagyon, nagyon jó kis nap lesz, aztán érkezik egy igazi klasszikus angol-horvát mérkőzés, hát az kegyetlen jó lesz. Aztán utána még az éjszakában nyúlóan vannak mérkőzések, azokat én most ki fogom hagyni, de erre a két esti meccs nagyon gyúrok.
1: Na, de ennyit a VB-ről, vissza az igazi mai slágerekhez, pörög tovább a Live Mix egészen 18 óráig, és természetesen élőben vagyunk a Radio 1.hu-n és a YouTube csatornánkon is. Mivel folytatjuk?
0: Egy újdonsággal megyünk tovább, és nem túlzás azt kijelenteni, hogy az nyár egyik nagy slágeréről beszélünk. Érkezik Hugel és a Move Into the Sound itt a Radio 1-en, Live Mixben. Egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

Igazi mai slágerek, élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig a Rádió 1-en. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mix, a lemezjátszóknál Lotfi Begi. Az üzenetek pedig folyamatosan jöttek. Sziasztok! Tudtok valamit a Dunakeszi Ocean környékéről? Mi van itt, amiért állunk? Hát sajnos úgy tűnik, hogy van ott egy baleset. Már ahogy lehajtunk az M0-ásról, a bevezetőn a bevásárlóközpontok felé, viszont ez visszatolódik a nullásra, szóval ez lehet az oka. Sziasztok! Ma van a gyerekkoromban megismert barátnőm születésnapja. 6 éves korunk óta ismerjük egymást, most lehet 54. A következő dalt, ha lehet, küldjük el neki. Violának hívják, és a lányomat is jól neveztem el. Ezt intézzük neked. Van olyan barát, aki 6 éves korod óta tart? Nekem olyan azért nincs. Aki jó vagyok, az van, de barát nincs.
1: Nincsen, viszont így ebben az olvasatban a következő dalt, ha neki küldjük, vicces lesz, mert a következő dalnak az a cím, hogy Where's My Husband? De hogy nem tudom, hogy
0: valószínűleg nem lépett le vele.
1: Igen. Tehát, hogy lehet, hogy a barátságnak ez vége lenne, hogy ezt a kérdést kéne föltenni.
0: Bár attól függ, hogy milyen az a házasság. Valami lehet, hogy segít.
1: Igen, de lehet, hogy egyébként csak kimaradós a férj, és megkérdezte, hogy nem tudod, hogy merre? Nem láttad a férjemet?
0: Drágám, hol lehet?
1: Hol lehet a férjem?
0: Óriási kedvenc egyébként, szenzációs ez a dal.
1: Így van, akkor küldjük neki?
0: Legyen ez.
1: Érkezik rá, és a Where's My Husband itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 6 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elképesztő volt ez a dal. Pont erről beszélgettünk alatta.
1: Nem is erről beszélgettünk. Mondjuk el, hogy miről beszélgettünk.
2: Akkor nem biztos, hogy lenne munkánk holnap. Nem, egyébként erről beszélgettünk. Nem, arról beszélgettem most a viccet véletével, hogy a David Guettának volt egy háromszoldátos stadion koncertje, és Bibi Rexáról, bár az előző dalán Bibi Rexáról jutott eszem, hogy konkrétan David Guetta a háromnapos saját koncertet szervezett. Az egyik nap felvezetője a Fischer volt, a másik nap felvezetője Armin van Buuren volt, illetve a harmadik nap Black Coffee volt a felvezető, és ezek a nevek voltak kint csak a plakáton, és hát olyan meglepetés vendégek léptek a színpadra, anélkül, hogy belettek volna hirdetve, mint Jennifer Lopez, vagy éppen Black Eyed Peas, és elképesztő sót nyomott az öreg. Én azt gondolom, hogy ebben a műfajban ő még mindig iránymutató, és érdemes odafigyelni rá.
0: És húzza fel a fiát is egyébként, mert ő üzenet,
2: ott
0: ő volt a felvezető, Elvis Guetta, bizonyám az se semmi.
2: Jó kiszúrt vele ezzel névvel, nem? Nem csúfolt.
0: Lehet, hogy kicsiként, de most már szerintem nagyon megy.
2: Igen,
0: nagyon jó.
2: Igen,
0: nagyon
2: és
0: jó.
2: Lehet, hogy egyébként előre predestinált az Elvis. Igen, Elvis magaslatokba helyezte a fiát. Elképesztő sót nyomtak, úgyhogy érdemes ránézni, tele van vele a social felületek.
0: Kaptuk egy üzenetet, nem tudom melyikünknek szól, de mind a kettőnknek jó. Úristen, de rég hallottalak, mióta megszületett a kislányom, nem volt időm, és annyira jó volt most erre beszállni a kocsiba, hogy megyek még egy kört, és amíg alszik, hallgatlak. Puszi nektek, Kingától jött.
2: De szerintem ez neked szólt. Vagy nekem szólt.
0: Bármelyikünknek is köszönjük szépen. Megi zseni volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Taps, menjen?
2: Menjen a taps. Menjen! Köszönöm a figyelmet, ti pedig nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kíványságműsor, és ne felejtsétek el, 7 órától foci folyam, hajrá Portugália!
0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia, kíványság műsor, ezzel indul, a többit viszont csak a hallgatók dönthetik el, 0620-311-111, mi legyen a folytatás. Várom az üzeneteket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A rádió egy bemutatja. Július 2-3-4 Duna

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, a World is Mine sztárjai, Regálili,

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 50%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 50%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Megérkezett a fekete péntek. 20% kedvezmény jár a teljes vásárlása 7700 forint felett. Válasszon a parfümök és kozmetikumok széles kínálatából a notino.hu oldalán.
8: Notino.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezd sportos élményeket kedvező áron!
11: A valódi komfort ott kezdődik, ahol az ár és a minőség végre találkozik. Daikin klímák megbízható japán technológiával és komforttal, kompromisszumok nélkül. Daikin.hu.
12: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A távoli fotózás mestere. Megérkezett a Xiaomi 17T sorozat Leica 5x-ös telefotókamerával. Válaszd 512 GB vagy nagyobb tárhellyel a mi.com weboldalon. Most ráadás Xiaomi elektromos rollerrel vagy robotporszívóval. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a mi.com weboldalon.
14: Lásd élesen a nyár élményeit szemüvegcserélgetés nélkül. Válasz új szemüvegedbe multifokális lencsét minden távolságra 67.500 forint helyett 33.750 forint per páráron, vagy további lencséket akár 40% kedvezménnyel. Részletek a weboldalon. Vision Express.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
16: Már országosan elérhető a Rossmann Express átvétel. Rendelj online, és akár másfél órán belül átveheted csomagod az általad választott üzletben. Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Online rendelés, bolti átvétel. A legjobb kombináció. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
19: És most a kérdés az ajándék falitöltőért.
8: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
19: Ó, ezt tudom. Június 13 és 19 között a Leap Motor márka kereskedésekben.
8: Ez az!
19: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre június 13-a és 19-e között, és vidd haza új elektromos autódat ajándékfali töltővel. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
20: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez még 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 ezer forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
21: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj 2 pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
24: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: Reklám.
25: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1, nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: on Radio 1. On Radio 1. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez pedig már az élő kíváncsi műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki pedig bírta a mai időjárást, annak jó hírem van. Holnap ez még fokozódik, 28 fok és szép napsütés lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Nagyon fontos, hogy ebben az órában is lesz játék Sopron Fest páros belépőjét. Most viszont nézzük ki az első dalkérőnk. Hello!
2: Szeretnék egy dalt küldeni a barátnőimnek.
0: Oké, hogy hívnak téged?
2: Engem? Hannának hívnak.
0: Szia, Hanna! És hogy hívják a barátnőidet?
2: Délia, Riedling Rebecca, Hajdu Hanna és Tóth Jennifer.
0: Mit csináltok most éppen?
2: Lent vagyunk a patipályán.
0: De menő ez! És ti játszotok, vagy a srácokat kísértétek le?
2: Játszunk, nincsenek felnetlent most palik.
0: Nincsenek palik. Oké, akkor az igazi mai slágerek között mit szóltok, ha Regál Lili jön nektek? Őt bírjátok?
2: Persze.
0: A legújabb igazi mai slágert választottam tőle, a Hear Me, ami indul már is.
2: Rendben.
0: Köszi, hogy minket hallgattok, és várom továbbra is a kéréseket 0620 3111 111.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Élő kívánság műsor egészen este 8 óráig. Szuper dalokat kérnek eddig a hallgatók. Nézzük, megtörjük ezt. Szerintem nem fogjuk. Rádió egy hello, mivel folytassuk és kinek küldjük?
1: Alex Kenji-től a Bambóléjót.
0: Mondom, hogy nem törjük meg. Kinek küldjük?
1: Szekeres Mariettának, ő a csoporttársam az egyetemen Szegeden is. Ma záróvizsgázott, még nem tudom az eredményét, de biztosan sikerült neki, úgyhogy küldök neki majd egy nagy ülelést is, meg egy kis csomagocskát is neki postán.
0: Ez de jó fej tőled, meg hát maga a dalkérés is. Alex Kedzsi Bambolé, már indul is itt a Rádió 1-en. Szép estét!
1: Köszi, neked is!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan nagyon sokan írják, hogy az M0-áson hatalmas a dugó, a keleti szektorban az M5-ös felé Csömör csomópont környékén több jármű ütközött össze, a 64-es kilométernél a forgalomkorlátozás már megszűnt, de még mindig 5-6 kilométer a sor. Óvatosan, jó, meg türelmesen. A közlekedési infók után pedig Olivier várakozik a vonalban, hogy megmondja, hogy mivel folytassuk. Mivel folytassuk?
1: A Sugar Daddy Tóth Abigailtől és Accentől.
0: Kinek fog szólni?
1: Anyukámnak szeretnék kitartást küldeni a munkába még.
0: Meddig melózik?
1: 7 óráig.
0: Az már csak fél óra elrepül. Megjön a dal is! Köszi, hogy csörögtél! Szia!
1: Szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
4: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
5: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
6: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
7: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Buongiorno!
9: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
12: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját, és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
13: Megérkezett a nyár, és vele a Triumf leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumf üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumf.
2: Reklámot hallottak.
14: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a számunk 0-6-20-3-111-111. Pörögnek a kérések, nézzük ki a következő. Hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Sanyi vagy, Püspök Adangol.
0: Azt a minden így, Sanyikám, micsoda lendület. Jól vagy, minden oké?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok. Tökéletes a nap. Locsolgatok.
0: Jó, hát ebben a hűségben kell is az. Mit szeretnél meghallgatni, miért csörögtél?
1: Jennifer Lopez-től az új dalt kérném szépen a David Guettától.
0: David Guetta, Jennifer Lopez, az tényleg nagyon jó dal, Save Me Tonight, kinek küldjük?
1: Páromnak, Anikónak, üzenet szeretem.
0: Ezt a végét picit elraltad, de ez így cuki volt, üzenet szeretem, oké.
1: És mindenkinek további szép napot kívánok.
0: Mi is neked, nagyon köszi, hogy csörögtél, ciao.
1: Köszi, hello, szia.
0: És most akkor egy nagyon nagy dilemma jön mindenkinek, mert egyfelől tényleg szenzációs a dal, amit indítok, és jó lenne meghallgatni. Másfelől pedig indítok egy Csopronfest játékot, ami meg ugye nyilván jó lenne nyerni. A 10. telefonáló, aki tudja a szlogent, páros belépőt kap tőlem, most viszont Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mind a 10 telefonvonal csöng, 9 hallgatóval beszéltem, de csak a 10. kaphatja meg a páros belépőt a Sopron Festre. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok, téged hogy hívnak?
1: Jó napot, Anna Berényi Anna vagyok, és a játékosztok.
0: Szia Anna, honnan csörögtél?
1: Soroksári útról.
0: Soroksári út, dugó van?
1: Most még nincs, de gondolom mindjárt lesz.
0: Oké, okay. És miért csörögtél?
1: Azért, hogy eljussak Sopronba.
0: És képzeld, te vagy a 10.
1: Nem már, összehúztam el. Úristen, komolyan?
0: Bizony.
1: Sokkot kaptam, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Így is van.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Tudod-e, hogy kivel mész Sopronba?
1: Hát, szerintem a legjobb barátnőmmel. Most nem a férjemmel, mert valakinek vigyázni kell a gyerekekre, de
0: így
1: megold.
0: Így is van. Barátnőt hogy hívják?
1: Vitának.
0: Jó, már hát férj meg otthon a gyerekekkel, kellenek a csajos programok, és ez tökéletes lesz arra is. Érezzétek nagyon jól magatokat.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is, szia.
1: Jó, szia, köszi.
0: És ha valakiben közben felmerült a kérdés, vajon melyik dallal indítjuk a következő zenei órát? Hát ezzel Ray Dalton, Blood Running, és ha valakiben meg az merült fel, hogy lesz ebben az órában is majd játék, a válaszom az, hogy lesz bizony.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
4: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
5: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
3: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
6: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
7: Mi?
6: Ne!
7: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
6: Ugrunk egy bombát!
7: Szállás.hu. Úgy is tett!
8: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30 000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Buongiorno!
10: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a Fiat márka kereskedésekben is a fiat.hu oldalon.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Hiperakúzisom van, nem bírom a hangos zajokat.
13: A tartozás összege 36 000 dollár.
14: Honnan szerzelte ennyi pénzt?
12: Megoldom.
15: Meglepetést fog okozni. Leo Woodall zseniális. Fordulatos thriller.
16: Mi történt magával, hangoló?
17: Nyisd ki a széfet.
15: A zongora hangoló. A mozikban.
18: A Durkó és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
19: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
20: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Na, mi lesz a mai program?
22: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
21: Vagyis
22: este kíméletlenül beindul a rakendra.
21: És ha rock'n'roll, akkor
22: az ég kék, a grillkolbász Master Good.
23: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Reklámot hallottak.
1: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy egy újabb óra, indult a kívánság műsorban, ebben az órában is lesz játék, ebben az órában is várom a kéréseket, és ebben az órában is hozom a friss közlekedési infókat. A fővárosban sajnos baleset van a Soroksári út és az Üllői út között, és továbbra is óriási a torlódás az M0-áson a keleti szektorban, az M5-ös autópálya felé a Csömör csomópont környékén korábban több jármű ütközött össze. A 64-es kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de még mindig azt írják hallgatók, hogy 5-6 kilométer a torlódás. Vezesse mindenki óvatosan. A közlekedési infók után pedig nézzük, ki kéri a következő dal. Szia!
1: Utca volt.
0: Szavikám, mit szeretné hallani?
1: Taylor Swift-et szeretném.
0: Taylor Swift, a legújabb tőle. Kinek szól?
1: A unokatestvéremnek, mert nagyon szeretjük a Rádió Egyet, és neki szeretném.
0: Mondjuk el akkor a nevét is.
1: Tóth Luca.
0: Szavikám, akkor Lucával együtt most hangosítsátok a rádiót, mert jön a dal, Taylor Swift és az Opel

csak igazi mai sláger megy, az élő kívánság műsorban pedig folyamatosan jönnek a kérések. Szia Tamás, én a kislányomnak, Dörnei Hannának szeretnék küldeni egy igazi mai slágert, ha lehet, akkor Ray-től. Fel szeretném köszönteni a születésnapja alkalmából, sajnos sokkal ritkábban találkozunk, mint szeretném, de mondd be kérlek, hogy Isten éltesse sokáig erőben és egészségben és boldogságban, meg persze szeretetben az édesapja, Dörnei Béla. Hát először akkor hadd indítsak neki egy nagy tapsot. Istená, hogy jön a dal, sok boldogságot kívánunk mi is, viszont ezzel együtt indítom a játékot is, aki most 10-ként hív és tudja a rádió eszlogent, annak adok egy páros belépőt a Sopron Festre.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A tizedik telefonáló páros belépőt nyer a Sopron Festre, úgy ígértem. Már csak azt kell megtudnunk, hogy ki ő. Rádió 1, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Viki vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Viki. Honnan csörögtél?
1: Kecskédől.
0: Hogy telik az este? Mit csinálsz?
1: Hát jelenleg főzök még.
0: Mit főzöl?
1: Kelkáposzta főzeléket, meg rumpi főzeléket.
0: Akkor nem akarlak nagyon megzavarni azzal az infóval, hogy te vagy a tizedik!
1: Oh, nem hiszem el, tényleg! De jó,
0: bizony!
1: Jó, hívtalak titeket! Jaj, de jó, nagyon
0: hát,
1: örülök neki!
0: Miközben a főzeléket kevergeted, telefonálsz egyet, pif, tizedik!
1: Igen, még. Hú, de örülök.
0: Na, de még mielőtt nagyon megköszönöd, mielőtt nagyon örülsz, azért egy tökéletes rádió eszlogen mondj nekem.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Sopron Festre.
0: Így is van, kivel mész majd?
1: Szerintem a férjemmel.
0: Jó van, nyugtass meg, szereti a főzeléket.
1: Igen.
0: Persze, meg nem mondhat más, gondolom.
1: Csak olyat főzök, amit kérnek.
0: Oké, nagyon jó bulit nektek, köszi, hogy játszottunk, szia!
1: Köszi szépen, szia!
0: Én pedig hozom továbbra is az igazi mai slágereket, Bibi Rexha, I Got You, pár perc, és ezzel folytatom a kívánság műsort.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Te is várod már a vízparti élményeket? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd a Decathlon márkájú 10,6-os méretű felfújható szabszettet 119.990 forint helyett 79.990 forintért június 1 és augusztus 9 között a decathlon.hu webshopon, az abban vagy áruházainkban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Leárazás a CCC-ben. A legstílusosabb darabok akár fél áron. És Modivo Club Gold tagként extrán jól jársz, hiszen 10% jóváírást kapsz. Siess a CCC üzletekbe, vásárolj az abban vagy a ccc.eu oldalon. Részletek a szabályzatban.
9: Na, mi lesz a mai program?
10: A parázs felizzik, az italok behűtve, a grill bevetésre vár.
9: Vagyis
10: este kíméletlenül beindul a rock'n'roll.
9: És ha rock'n'roll, akkor...
10: Az ég kék, a grill kolbász Master Good.
11: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
12: Óriási akciónapok a Deichmannban. Vásárolj két pár cipőt a Deichmann üzleteiben vagy online, és 30% kedvezményt adunk az alacsonyabb áru termékre. Az akció a teljes áru és leárazott cipőkre is érvényes. A részletekért látogass el a deichmann.com oldalra. Szeresd a cipőt és az árát. Deichmann.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
2: Rádió

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jó az idő és jó is lesz szerencsére a hétvégére is, bátran tervezhetünk kinti dolgokat 36 fokba, hát még akár vízpartit is, és ha már vízpart, a Balcsi 24 fokos, a Velencei tó 22, a Tisza tó 23, a Fertő tó pedig 22 most éppen.
1: Az időjárás jelentés támogatója az Évensz használt autószalon, a használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
0: Szia Tamás, kérlek egy igazi mai sláger pörges le DJ Metzger Vikitől a nyaraló hallgatóknak, és kívánok kitartást azoknak, akik most jöttek vissza a Szabiról, én közéjük tartozom, Dezső Timi. Hát Timikém, neked akkor jó munkát, kitartást, az igazi mai sláger pedig természetesen jön. Nagy Bogi, Dezső, leszek újra DJ Metzger Viki remixében, 8 órától pedig már a diszkosit folytatja Bárány Attilával, Hamvai Pincsivel és DJ Juniorral. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes estét, és persze

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja. Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán Well Hello, Pogány induló, Halott pénz és a 2000-es évek legendás elektronikus zenei formációja The Prodigy a Sopron Festen. Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
0: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető, telefonálj 10-ként, mondd a szlogent, és nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
1: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Indul a nyári kert és otthon frissítő hétvége a Praktikerben. Szerezd be mindent, ami egy szuper nyárhoz szükséges. Ehhez mi 20% kedvezményt adunk több ezer termékünkre. 30.000 forint feletti vásárlás esetén június 19 és 21 között. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a praktiker.hu oldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja csak 749 forint, a magyar fürtös paradicsom kilója pedig csak 435 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Mikor lesz a Leap Motor nyílt hét, amikor elektromos autóját ajándékfali töltővel viheti haza?
7: Június 13 és 19 között.
6: Ez az!
7: Gyere el a Leap Motor nyílt hétre az ajándékfali töltőért. Leap Motor. Elektromos autó neked. Részletek leapmotor.net/hu.
8: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a hazai kovászos cipó 30% kedvezménnyel csak 379 forint, a belga csokis medgyes párna 32% kedvezménnyel pedig csak 169 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 106.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.

Most jó? Amikor megcsináltuk ezt a verziót ebből a dalból, akkor még sehol nem volt a Beatporton, csak átküldte nekem az egyik régi DJ kollégám, hogy mi lenne, hogyha csinálnék belőle saját verziót. Megcsináltuk, most ott van a Beatport Top 10-ben. Colter! Nem Koller, nem. És nem is Kollár. Ez a Trapped 2026-ban!

kérdés is kell az élőhöz. Nehogy azt higgyék, hogy előre össze van rakva az adás, soha a büdös életben, legalábbis ami engem illet. Na, a lényeg az, hogy ma egyedül vagyok itt a rádió stúdiójában, a hétvégén pedig 4 fellépésem lesz, és akkor most

mondja egyébként ezt a kis Kajdi Csavén, ugye? Annyi Cilla, annyira szépen mondja a drága követőket. Szóval össze szoktam csődíteni, és akkor barátosba vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak a buli a lényeg, tehát az, hogy együtt legyünk éjszaka, hanem az, hogy napközben együtt töltsük a délutánt már, vacsorázzunk közösen, beszélgessünk. Tudjuk meg azt a másikról, hogy éppen mi nyomja a lelkét, szívét, vagy hogy mennyire mennek jól a dolgai. Aztán utána másnap fölébredünk, és nem megy mindenki a szélrózsa minden irányába. Nem, hanem szépen fogjuk magunkat, lemegyünk megint a beachre, gyönyörű napsütésbe, a poolhoz, vagyis a medencéhez, az összes piszensebbé középtag, és ott bulizunk, délután 2-től egészen este 8-ig akár. De most, itt a Rádió 1-en az igazi ma és slágerek között jöjjön I'm an Angel és a Moving to the Sun. Én nem a Hungel-féle verziót játszom ultranáti vokájával, nem, én az eredetit, mert nekem ez így tetszik, és be is fogom a számot. Jön a Moving to the Sun a Rádió 1-en.

megy, és ezt küldöm az Ancsinak. Ő szereti nagyon. Én meg most jövök egy megszólalással, meg egy dalpremierrel, vagy lehet, hogy nem dalpremier, mert lehet, hogy volt már múlt héten, a franc se tudja már ebben a nagy felhajtásban. Egy biztos, jön a Fekete Mamba, gyerekek, Fekete Mamba, ezt a Hajda küldte nekem. Most már

az I'm an Angel alapján már azóta csináltam két másik számot, na ez a második számom. A harmadikat még nem játszom le, azt majd jövő héten bemutatom szerintem a rajongói oldalamon, de most jön a Black Mamba

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék hajója kifut. A fedélzeten Balázs, Feri, Eszter és

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.

0: Summersby és a DM támogatásával.
1: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
2: Jó, aha, fecsa nem lesz.
1: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
0: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapark.

Show. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World Is Mine sztárjai, Regali

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: fáradtak. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, tele lesz extrákkal ma is ez a következő három óra. Vadi új zenék, sehol máshol nem hallható remixek, sztárhírek, jó sok mindennel készültünk nektek. Hello Yami!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ez pedig Alex Kenji és a Bambolé következő két órában, tehát Yamina és Juhász Geri a Word is Mine Radio Show-ban. Itt

0: Bird is Mine Radio Show Jamina a lemezjátszói mögött minden idők egyik legnagyobb house klasszikusa jön, ami annak idején jócskán megelőzte a korát, a Faithlessről és az Insomniáról van szó, 1995-ben jelent meg, vagyis 31 éve, és ebből érkezett most egy zseniális felújított változat, immár énekel, hála a Bibi Rexának.
1: Tényleg egy Jolly Joker dalról van szó, és nem is tudom, hogy ebből az ikonikus Faithless dalból hogy nem született tényleg egy mostani popsláger, ezt nem is értem, és nagyon-nagyon örülünk neki, Bibi Rexa pedig zseniális benne, nagyon-nagyon szexi a hangja, úgyhogy nagyon köszönjük neki a következő dalt, ez pedig a New Religion, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-ben. At the turntables now, Yamina, Yamina. World is Mine Radio

0: Max Tyler és az Old School Flavor a Rádió 1-en a Word is Mine Radio Show-ban Jamina a lemezjátszói mögött. Megint érkezik egy nagy találkozás, két olyan előadó kollaborált, akikről ezt nem nagyon feltételeztük volna az elmúlt években. Az egyikük a Tone Szendály, a másik pedig Fisher.
1: Így van, és tényleg annyira jó dolgok születnek az ilyenekből, amire mi kívülállóként azt gondoljuk, hogy ők hogy. És születik egy olyan valami, ami hát ezek tényleg amúgy összeillettek. És Tone Szendály és Fisherről van ugye szó, amikor először megnéztem egyébként ezt a csajt, hogy ő mégis hogy néz ki, azért meglepődtem. Tehát, hogy tényleg nem egy klasszikus szépségről van szó, hanem nagyon jól képviseli ezt a plus size vonalat, és annyira

0: Program és a Fall in Love Again a rádió egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Jamila a lemezjátszói mögött, Jennifer Lopez és David Guetta közös dala jön. Neked hogy tetszik, Jami?
1: Én őszinte leszek, 2010-ben voltam tini, tehát az most már 16 évvel ezelőtt, ugye? És

akkor nagyjából ilyen egysíkú dalok voltak, és mindegyiknek ilyen hangzása volt, de nagyon örülök, hogy most ez visszajön, és most viszont kuriózumnak számít, mivel most nem ilyen dalok vannak, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy jött egy ilyen. David Guetta és Jennifer Lopez közös ez a Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a Rádió

0: Ők a Pretender, a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Mellettem Yamina a lemezjátszói mögött, Gordon Loco Loco, Martin Garrix és Ed Sheeran Collab, egy különleges Medusa remix, ezek mind-mind jönnek hamarosan.
1: Maradjatok mindenképpen velünk a következő egy órában is.
2: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
7: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
8: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
6: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
2: 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regál Lili,

0: héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 105 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: múlt este 10. Hello mindenkinek, ígérem, tökéletes lesz nálunk a zenei kínálat továbbra is. Óriási dancslágerek és extravagáns remixek is jönnek. Hello, Jami!
1: Szia, Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Sidepiece és a Cry For You-val fogunk kezdeni, itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1-ös, a Third Is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, most Jaminával, aztán 11-től majd Pure Beat-tel a lemezjátszói mögött. Igazi forró nyár van, és most jön egy tüzes nyári dal.
1: Így van, kicsit forróra sikeredett maga a klip is, remélem már láttátok, hanem mindenképpen nézzétek meg a

beszéltük ezt, hogy bárhol megállja most nyáron a helyét, akár egy fesztiválon, akár egy bárpult mellett, egy medence mellett, tehát egy olyan hibrid dalról beszélünk, ami a nyár minden pontján megállja a helyét. Jön Gordo és a Loco Loco,

0: Wait a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Üdv a most érkezőknek, sziasztok, mellettem szokás szerint Jamina a lemezjátszói mögött, és jön Ed Sheeran és Martin Garrix közös dala. Több mint 10 éve kezdtek el rajta dolgozni, aztán elsodorta őket az élet egymástól, és most végre kiadták hivatalosan.
1: Így van, én is azt gondolom sokszor, hogy ilyenkor derül az ki, hogy egyébként van közös hangjuk. Ed Sheeran és Martin Garrixről van ugye szó. Köszönjük szépen nekik, tehát Repeat It, ez lett a zene címe. Ezzel megyünk tehát tovább, a két nagy ágyú, Martin Garrix és Ed Sheeran közöse. Jön a Rádió 1-en.

0: Fredizi és az Uptown szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és természetesen nem állunk le, pörgünk tovább, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És itt is van Pure Beat.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: A Rádió 1 bemutatja.
1: Július 4-én a Sopron Fest nagy színpadán. Well, hello!

0: Július 4-én szombaton a Sopron Fest nagy színpadán a világ egyik legismertebb és legmeghatározóbb elektronikus együttese The Prodigy! Gyere a Sopron Festre a Rádió 1-en!
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a műsorvezető telefonál 10-ként! Mondd a szlogent! És nyerd meg páros belépőt a Sopron Festre!
0: Sopron Fest Sopronban, nem csak soproniaknak. Július 2-a és július 4-e között a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Remélem bírjátok még innentől, tehát Pure Beat diktálja az iramot. Hello, hello!
1: Csoki, szavaztok, srácok, hello, Gerikém, üdvözlök mindenkit! Az olasz DJ-vel Alex Kenji-vel kezdünk, aki egy igazi nyári bombát dobott le. Erre szokták mondani, hogy egyszerű és nagyszerű, ez nem más, mint a Bumble-é. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Burisma Radio Show-ban.

0: Jennifer Lopez, nagyon érett már ez a kollab, ez volt a Save Me Tonight, szerda este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és maradunk a friss, közös produkcióknál.
1: Egy friss együttműködés következik a két ausztrál világsztártól. A lemezlovas az nem más, mint Fisher, valamint az egyedi hangjáról ismert énekes dalszerző Townsend I először dolgoztak együtt, aminek a címe nem más, mint Fever. Elég friss megjelenés, idén április 3-án jelent meg Fisher kiadójánál, a Catch and Release-nél. A dal a Tech House-t ötvözi egy ilyen kicsit poppos dallamos énekhanggal. Ez a dal az, ami tökéletesen megállja a helyét a klubokban is, és a rádióban is. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, és egy nagyon kedves kollégánk, egy jó barátunk jön.
1: Így van, a Rádió 1 egyik rezidensével megyünk tovább, aki egyébként nem olyan régen megkapta a Magyar DJ Szövetség az év producer díjat, nem véletlenül, teljesen jogosan, hiszen ilyen dalok láttak tőle napvilágot, mint a következő dal, ami egy saját dala és a dal értekessége, hogy ugye Christopher rappel, vagy énekel, vagy beszél, nem is tudom, mi a megfelelő szó erre, csak hát egy kicsit ugye el van torzítva a hangja, szerintem nagyon zseniális lett, igazi előremutató tech house darab, ez nem más, mint a Flow, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Robin Schulz és Szigala, mennyire jók együtt, ez volt az AM to PM szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat a lemezjátszói mögött Rick Wayne érkezik most, akivel ti ketten nagyon jóban vagytok, és ez az a dal, amit pont egy hete emlegetek a nézőink a TikTokon.
1: Így van, érkezik egy igazi house klasszikus, méghozzá a német formációtól, a Milk & Sugar-tól, akik 2013-ban készítették az eredeti verziót, ugye egy venezuelai népdal adta nekik az ikletet, ugye spanyol nyelven készült az a dal, és hát ez nem más, mint a Canto del Pilon című track, és hát rég hallottam belőle jó átiratot, és ezúttal igen, Rick Wayne barátom készítette ezt a verziót, ez egy igazi klub, illetve fesztivál verzió lett, ez biztos, hogy egész nyáron pörögni fog. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Work.

0: Design Radio Show szerda este, néhány percig még Pure Beat lemezjátszóim mögött, fellépések a héten.
1: Péntek, szombat lesznek a fellépések, pénteken Verőcén kezdek, utána megyek Balaton lelére, és végül Budapesten zárom a sort. Szombaton pedig Budapesten kezdek ismét egy daytime partin, utána megyek Ózra, és végül jövök vissza a budapesti afterra.
0: Na Pure Beat, hajrá, akkor jó bulikat kívánok neked, nektek pedig drága a Rádió 1 hallgatók, nagyon köszönjük a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat. Csá!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek viszont maradnak, és megállás nélkül indítom ezeket. Most DJ Metzger, Vikitől, Nagy Bogitól és Destől, ez a Jó leszek újra, a telefon Viber és SMS számunk pedig 0620 3.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig egy olyan dal, ami van akinél egy csomó emléket előhoz, és van akinek egy teljes újdonság lesz, hiszen vannak a hallgatóink között, akik fit lesznek, még nem bulisztak. Na de most fognak. Méghozzá azért, mert Bibi Rexa teljesen újra gondolta a dalt, és szerintem óriási lett. Az igazi mai slágerek között ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig idén is hajózni fognak, most már nem is olyan soká, egy bő hét, jövő héten pénteken, június 26-án a helyszín Szántódrév, ez marad, a fellépők viszont idén is újak, ez minden évben így van, ezúttal a BSU-vel és DJ Metzger Vickivel lehet egy óriási bulizni majd a kompon, hát minden mellé hajózni egy hatalmasat a reggeli műsorra, ami ugye onnan készül. Mindezt tehát még egyszer június 26-án időben oda kell menni, mert reggel 7-kor fut ki majd a hajó, és hát ugye érkezési sorrend van. Oké? Okay. Az igazi mai slágerek között pedig én is hozom a nyári hangulatot. Most Alex Kenji-vel ez a Bumble itt a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lesz ma is játék, nagyon fontos Sopron Fest páros belépőt lehet nyerni, amikor indítjuk a játékot, majd valamikor 10 óra után elsőként a 10. telefonálót várjuk. Aki tudja a rádió szlogent is, bang! Páros napi egy Sopron Festre. Ilyen egyszerű a dolog. Lady Gaga jön egy nagy kedvenccel is, Ariana Grande-vel, ez a Rain on Me. Itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerben.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely remélem jól telik az éjszaka. Egy óra után járunk már egy picivel, tudom, hosszú még ez az este is, nagyon soká jön a reggeli váltás, de én hozom az igazi mai slágereket, és most aktuálisan az egyik legnagyobbat menő dal. Az ez.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és újabb nagy leg Taylor Swift-től, újabb mérföldkőz érkezett az énekesnő, hivatalosan is bekerült a dalszerző hírességek csarnokába, amivel ő lett a szervezet történetének legfiatalabb női tagja. Mennyire menő már? Az abszolút csúcstartó egyébként Stevie Wonder-t 32 évesen ittatták be, de a hölgyek között Taylor Swift az első. Ő jön most az igazi mai slágerrel, ez az Opel Light a rádió egyen.

Rádió 1 bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Joel Corey, aki óriásit megy, folyamatos turnéban van, a június nagy részét az Egyesült Államokban töltötte, júliusban már néhány állomás jön majd Európába is a koncertek közül, meg hát ugye Ibiza, szinte folyamatosan. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Joel Corey, a Galantis és a Stay a Little Longer, itt a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely de nagy kedvenc ez is. Lady Gaga, Bruno Mars és a Die With A Smile. És legalább ekkora kedvenc, amit most hozok. Kygo, Whitney Houston, Higher Love, és ne feledjük, jön Balázsék nagy hajózása jövő héten, pénteken, június 26-án a Szántódrévi kikötőből.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.